0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek. A 107,1 MHz. Kritizor besnika, javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.
3: Dobog a szívem, hát itt vagyok.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A lemez forog tovább
1: a 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenei hullámhosszán.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

I thought to myself, I'll do everything I can, save every dime.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt!

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra,

0: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
0: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
0: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak. Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak, ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ébredjen velünk a 107,1-en.
5: SMR.

0: uraim!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt az SMR-ben.

era Sammy, illatot babújva, próbálok árnyék lenni a tudat, mesztelen testét szintelen festék borítsa mától, hogy ne tudjam, ne tudjam, ne tudjam, hogy volt 100 év, ami hozzád láncol. Kongó

0: reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk, minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődni a 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámot. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-4.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-5.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek,
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
3: Ahol a régi slágerek tovább élnek.
2: Itt halhatatlan előadók
4: és legendás zenekarok dalai szólnak.
5: Szabadkai

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban utána járunk, hogy milyen búza és repcetermést takarítottak be a gazdák. A folytatásban a tejtermelésben tapasztalt kihívások kerülnek előtérbe, majd magyaró termesztővel beszélgetünk az idei termésről. Műsorunk második órájában magyar kanizsai barackosba invitáljuk önöket, de arról is hallhatnak, hogy itt a görög és sárga dinnye szezon. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: Az elmúlt évek egyik leggyengébb búzatermését takarították be az északbácskai gazdák. A tavaszi szárazságot több helyen jégverés és viharok követték, az alacsony terméshozamot pedig tetézik a magas kiadások és a kedvezőtlen felvásárlási árak. Mecserik Anita riportja.
1: Ha épp nem a porzó szárazság, akkor a zivatar és jég volt a jellemző az elmúlt hetekre Vajdaságban. A csantavéri Kecsenovics János termőföldjein több tucat hektár gabonát tarolt le az ítéletidő. Egyes területeken akár a 80-100%-ot is eléri.
2: Sajnos minket a jég telibefogott, és 80 hektárt azt úgy nagyon emberiesen komolyan elvert. Az Árpád 24 hektárt az megsemmisített 100%-ba, a többi az buza volt és kukorica. Hát a buzákat azt olyan 80-25%-ig vert el. Hát ott gyönge termés, itt ott szedtünk össze egy keveset belőle. Sajnos a repcefődeket is a kisbeográdi határba, azokon is átment a jég, ott is olyan 25-50%-os kár lett, úgyhogy hát nagyon gyönge termésünk van, nem lett egy 1000 kiló repce, oldján még annyi se lett, az Árpád az szinte semmi nem lett, hát a buzából is megfeleződött az összterület, mert ugye hát voltak más területeken is, ahol nem bántott a jég, de ottan lett 3 tonna, vagy egy kicsit erősebb holdján, de hát sajnos az átlagunk nagyon gyönge, úgyhogy óriási mennyiség hiányzik a tervezett mennyiségből.
1: Az árak is épp oly rosszul alakulnak, mint a hozam, védik a gazdák. A búzáért jelenleg mindössze 19-20 dináros előleget kínálnak, ami a várakozások szerint a későbbiekben is legfeljebb 1-2 dinárral emelkedhet. Emiatt sok gazda inkább a raktározás mellett dönt, bízva abban, hogy a piaci árak idővel felfelé mozdulnak.
3: Talán az utóbbi 10 év legrosszabb terméshozamát tudtuk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb termelési átlag a búza esetében a 2 tonna per hold. Ez megijesztett mindenkit, hiszen tényleg az utóbbi időben nem volt ennyire rossz még a kalászosoknak a hozama. Talán emlékszek még a 2022-es évre, amikor az ukrán háború kitört, akkor volt egy hasonló száraz tavaszunk, akkor is hasonlóképpen rosszak voltak a terméseink, csak akkor éppen a szorzónk az 35 dinár volt, nem pedig 20. A 2 tonnás hozam holdanként az azt jelenti, hogy 40 000 dinár, ami akár hogyan számoljuk, meg akár milyen számológéppel, az katasztrofális eredményeket mutat. Ugye itt az emberek tényleg, a kora tavasz még azt jelezte, hogy jó állapotban vannak a gabonák, tehát volt havunk is, ugye az utóbbi 5-6 évben nem is esett a hó, ezért mindenki azt hitte, hogy most ez az év ez igazán betalál. Az emberek bátrabban költöttek a vetésekre, tényleg szórták a műtrágyát, vették a levéltrágyákat, gombaölővel, mindennel kezelték a vetéseket, ami a nagykönyvben meg van írva, mindent úgy végeztek. És a végeredmény ugye ez lett, amit most mondtam, kontraeffektus lépett fel, ha nincs víz, akkor sajnos a növény sem tudja ezt az egész tápanyagot feldolgozni.
1: Az aratógépek lassan elcsendesednek a vajdasági határban, a munka azonban nem áll meg. Kezdődik a tarlóhántás, miközben a gazdák már a kapás növények alakulását figyelik.
4: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
5: SMR.
4: Csak retro.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
6: Így gratulálok!
2: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en.
7: Ajánlót hallottak. Örökérvényű dallamok.
3: A 107,1 MHz-en.

0: A tejtermelés napjainkban számos kihívással néz szembe. Az állattartóknak egyszerre kell megfelelniük a magas minőségi elvárásoknak, biztosítaniuk az állatok megfelelő ellátását és gazdaságosan működtetniük a gazdaságukat. Csantavéren Balassa Miklós évek óta foglalkozik tejtermeléssel, és tekintélyes fejőstehén állománnyal rendelkezik. Kollégánk a helyszínen beszélgetett vele arról, hogy milyen a mindennapi munka egy modern tejtermelő gazdaságban, és milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni. Vitkovics Alexander a mikrofonnál.
1: Mekkora jelenleg a fejőstehény állományuk, és hogyan alakult az elmúlt években?
2: A fejős állományuk az visszamenőleg 5-6 évre úgy stagnál, gondolom úgy, hogy nem szaporítjuk az állományt, korszerűsítjük, és több termelésre megyünk, hogy teherenkénti plusz tejet kapjunk, hogy akkor lesz a gazdaságosabb a termelés, ha kevés tejjel, sok állata, nagyon nagy a kiadás. Egyelőre ezzel vagyunk, ugye lehet, hogy tudják is már, hogy 24-ben kezdtük a robotizációt, az etetést és a fejést, és a borjútáplálkozást, azok már 2 éve működnek, azok nagy segítségre vannak a gazdaságban, hogy nem vagyunk függőek személyektől, hogy meg van etetve, meg van fejve, ott csak ellenőrzések mennek, takarítások, karbatartások. Ennyivel több. A tej szintünk jelenleg az a 9-10 ezer liter napi termelésünk, ez ugye attól függ, hogy mikor, milyen ellési fázisban vannak az állatok. A hőmérsékletet azt tudjuk elég jól szabályozni, vannak ilyen párásító és nagy ventilátorok, klimatizáció szerűségű, hogy meglocsolja a teheret, leszárja, locsolja minden 20 másodpercben, és azzal nyerünk, hogy nincs nagy tejtermelés csökkenésünk, mivel tudjuk hűteni valamennyire az állatokat. Tehát 40 fokban nem lesz 100%-ban, de 5-6 fokot tudunk levenni, az már nagy, egy nagy nyitott objektumban, és a tejtermelés az is tudjuk tartani szintet, úgyhogy takarmányokat pedig napi 6-szor osztjuk ki az állatoknak, hogy ne melegedjenek be. Tehát ők mindig frisset kapnak, minden 2-3 órán megy a kis etetőgép, és akkor adagolja nekik a friss takarmányt, úgyhogy azzal is már valamennyit nyertünk.
1: Néhány éve jártam a gazdaságán, és már akkor csodával tekintettem arra a kis szerkezetre, ami a tehén nyakán volt, és mikor rákérdeztem, azt mondta nekem, hogy ezzel tudják ellenőrizni azt, hogy mennyit evett, és mennyit kell még neki adagolni, tehát, mint ahogy említette, számítógépes adagolás van. Ez mennyiben segíti a munkájukat? És korábban még azt is elmondta nekem, hogy ha jól emlékszem rá, hogyha mondjuk valamelyik tehén nem eszik annyit, amennyi elvárható lenne, abban az esetben tudják, hogy valami baj van.
2: Hát igen, ez a nyaköv, ez egy responder szerűség, ami minden állatot egész 1-24 órába követ. Úgy a fejést, az etetést, a tűgyegészségügyet, a tejmennyiséget, és akkor, ha valamilyen gond van, akkor van egy táblázat a programban, és az kidobja azt az állatokat, akik problémásak. Lehet, hogy észrusza van neki, beteg, vagy miért nem megy annyit, fáj a lába, tehát ez minden meg lépésszámlálójuk is van, hogyha többet megy, akkor tudjuk, hogy ivarzik, ha kevesebbet, akkor már beteg. Vagy miért nem megy az állat, mert akkor nem is konzulálja a takarmányt se. És a takarmány mennyiségét is egy részben követi. Tehát nagyon nagy segítségre van az új gazdaságokban most már ez a komputerizáció, vagy hogy mondjam, ez a programok, mert egyszerűen nem győzzük ekkora állományt, ugye 250 fejüstenet napi szinten bevizsgálni, ez csak ellenőrzésekkel lehet, hogy csak a problémásokat kiszűri, és azokat kezeljük, vagy rendezzük, amilyen problémájuk van.
1: Azért kanyarodjunk vissza mondjuk egy évtizedre. Amikor magának először mondták ezt a lehetőséget, volt egy kicsi kétely magában, hogy ez hogyan tud működni? Vagy rögtön azt mondta, hogy hát ebben látok fantáziát?
2: Kerekedjünk vissza akkor a 2010-es évekre, akkor kezdődött egy újabb fejőházat építettünk, ami már úgy jött ezzel a responderos programmal, és már ott is nekünk követték az állatokat. Na, de ott szintén még ugye fel kellett rakni, meg kellett tisztítani a tőgyet, megfejni, tehát minden gyereket meg kellett érinteni, nem lehetett, hogy érintés nélkül. És akkor már ugye jöttek ezek a programok, jöttek a fiatal generáció, és akkor ők mentek ebbe bele, mert ugye én már akkor 60 év körül voltam, 55, és én mondtam, hogy ha akarjátok, fiúk, akkor támogatom, és akkor csináljuk azt, amit jónak láttok, hogy maradjatok itt, mert nagyon nehéz manapságban egy fiatal generációt ott tartani a farmon, amikor tudjuk, hogy milyen őrült munkával van, felelősséggel, és nagyon kis marzsával. Mert a tejnek, az árát, vagy a húsnak, amit mi termelünk, azt nem mi szabjuk meg, hanem mindig a vásárló. És akkor meg ki vagyunk szolgáltatva, drágul az energia, drágul az üzemanyag, az alapanyagok drágulnak, és a tej meg viszont csökken.
1: Ha már itt tartunk, mennyire változtak az elmúlt években a tejtermelés költségei és a felvásárlási árak, ha lehet egyáltalán a felvásárlási árak pozitív elmozdulásáról beszélni?
2: Hát az elmúlt években, ugye volt egy 2-3 éve, amikor az a Covid volt, felugrott a tej 70-80 dinár a 40-ről, és akkor utána az ott egy fél évig tartotta, és most már nagyon csökken, minden hónapban csökkentik a tejárát, erősítik a minőséget, a bevizsgálásokat, hogy mindig több a követelmény, úgy a fehérje, a zsír által, hogyha nincs meg, akkor mindjárt desztimulációk vannak, és a tejtermelése pedig az árak, azok szintén ugyan Úgy tudnám kivitelezni, hogy körülbelül 20%-ot nőtek a tejtermelési árak, az alapanyagok meg, amik vannak, a repro vagy a rezsi, ami minden hozzá szükséges, de viszont nálunk a tejár meg 20%-ot csökkent. Tehát akkor itt valahol nagyon nagy a hiba, az alapanyagok meg, amik vannak, a repro vagy a rezsi, ami minden hozzá szükséges,

0: programot, hogy ne kelljen csökkenteni a tejtermelés szintet, de viszont ők az árba még 20-at levettek 2 hónap alatt, úgyhogy majdnem azt mondom, hogy rosszabbul jártunk, mint hogyha csökkentettük volna. De hát már a hónap ezt nem lehet csökkenteni, ezt mindenki tudja, hogy majd kevesebbet adok egy állatnak. Hát akkor az ember kevesebbet, egy ilyen többet dolgozzon, hát az sehol se nincsen a világon.
1: És végezetül eszembe jutott még egy kérdés. Ugye korábban természetesen jóval kisebb tejtermelőkkel beszélgetve elmondták, hogy nekik talán csak a borjú az, ami, ha nem forgatják vissza a gazdaságba, valami oknál fogva, akkor egyedül ez a haszon. Az önök esetében a szaporulattal mit csinálnak? Visszaforgatják, vagy értékesítik?
0: Hát az őszű borjakat, azokat mindegyiket visszaforgatjuk, tehát továbbtartásra tenyésztjük, valamennyit értékesítünk, mikor már túltermelés van, és itt az a gond, hogy minél nagyobb a termelési szintünk, annál kevesebb a laktációnk. Tehát nem tudjuk a 4-5 laktációt, hanem 3-4-et megélni, és akkor itt nagyobb a remont. És akkor faktikusan nekünk azt kell termelni. A hízóborjakat, azokat meghagyjuk, azokat megetetjük, meghizaljuk a teheneknek a maradékából. Meg ahhoz plusz még egy kis anyagot teszünk, ami szükséges, és abból van egy kis profitunk, abból a bikákból, mondjuk azt, amikor felnemeledik, eladjuk, és akkor abból tudunk valamennyi profitot kivenni, plusz a tej mellett. A tej, ahogy mondtam is, hogy az nullába, inkább negatívba, jelenleg most már úgy oda jut, de a bikák azok kicsit bepótolnak azokat, mert van egy erő annyi takarmány, meg annyi hely, hogy el tudjuk őket rendezni.
1: Mit mondjak így végezetül? Sikeres gazdasági esztendőt kívánok, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
0: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
4: 107,1 MHz.
0: Mi más?

0: A magyarót legtöbben csak egy finom csemegének ismerjük, pedig a termesztése hosszú éveken át tartó türelmet, szakértelmet és rengeteg munkát igényel. Vajdaságban még ma sem számít gyakori kultúrának, mégis vannak, akik bebizonyították, hogy kitartással sikeres gazdaságot lehet ráépíteni. Rózsa Árpád zentai magyarótermesztő évek óta foglalkozik magyarültetvényével, és nem csak megtermeli, hanem fel is dolgozza a termést. Saját készítésű magyarókrémével és pörkölt magyarójával sokan találkozhattak már a vásárokban és a zentai piacon. A témával kapcsolatban Vitkovics Alexander készített interjút.
1: Az idei év időjárása több kultúrát is próbára tett. Hogyan viselte a magyarültetvény a tavaszi fagyokat, a hőséget és a csapadék hiányt, annak ellenére, hogy volt elegendő csapadék, viszont annak az eloszlása eléggé változó, akár egy községen belül is?
2: Hát igen, egyre extrémebb minden év, sajnos az utóbbi években. Az idén én úgy tapasztaltam, hogy a tavasz volt extrém száraz, igazából egy picit hűvösebb is az átlagnál, de ez is már inkább szerintem ilyen tendencia. Amúgy az idén a magyarul a beporzást illetőleg szerintem nem sikerült rosszul, mert most úgy nézem, hogy egész jó termésig érkezik, mert a beporzást azt ugye mindig a szél végzi, és attól függ, hogy a virágzás idején milyen az időjárás. Nem csak kimondottan az extrém hideg, a fagy számít, hanem ha ködös párás az idő, az is befolyásolhatja, hogy nem tudnak a pollenek úgy repülni. Egyébként az, hogy száraz volt a tavasz, utána egy kicsit csapadékosabb volt a május, az szerintem jó. Én az ültetvényemet nem öntöztem, úgyhogy szerintem ezt a hatást így nem igazán veszem észre.
1: Melyek ma a legnagyobb veszélyek egy magyarültetvény számára? Inkább az időjárás, amiről eddig szó volt, vagy a betegségek, illetve kártevők okoznak nagyobb gondot?
2: Ha úgy nézzük, hogy a legveszélyesebb az ugye az időjárás, mert azt nem tudjuk befolyásolni, vagy kivédeni. Ha ne adj Isten valakinek tényleg mondjuk pont ebben az időszakban, mint ami most van, így július, amikor már a termés az nagyjából már elérte a végső méretét, csak még zöld. Most, hogyha van egy ilyen extrém vihar, akkor nagyon sokat le tud ugye a szél is verni, akár a jég is, úgyhogy ilyen értelemben ugyanúgy ki van téve, mint bármi más ennek a veszélynek. A többi kártevő ellen azért nagy részt lehet védekezni. Megmondom őszintén, én nem nagyon permetezem szinte semmivel a magyarót, mert hogy nekem az ormányosok nem tesznek benne kárt szerencsére, valószínűleg, hogy olyan helyre telepítettem, ahol még a környéken nincs magyaró, és nincs fertőzve ezáltal. A többi betegségek ellen pedig úgy gondolkodom, hogy amíg nem látom, hogy az olyan méreteket öltene, hogy veszélyeztetné a termésem nagyobb részét, addig én úgy vagyok vele, hogy nem szeretnék permetezni.
1: Mikor kezdődik a magyaró betakarítás, és mennyiben könnyítette meg a munkát a betakarítógép, amelyet támogatás segítségével tudott beszerezni?
2: A kérdés első felére válaszolnék először. Az az érdekes, hogy egy 10-10 pár évvel ezelőtt még február végén, sőt sokszor még március első felében virágzott a magyaró, és annak ellenére tudom, hogy augusztus legvégén, szeptember elsői már először szedtem a magyarót, mert akkor már több mint fele le volt hullva, és azért érdekes számomra, hogy az utóbbi, hát most már biztos van 4-5 éve, talán lehet 5-6 is, hogy már januárban elkezd virágozni a magyaró az enyhe tél miatt, viszont februárban már be is fejeződik teljesen a virágzása. Épp ez miatt érdekes számomra, hogy később érik be. Szóval az lenne számomra logikus, hogyha korábban virágzik, akkor korábban is érik be, de érdekes módon nem, és akkor inkább úgy van, hogy szeptember közepén hullik le talán a fele körülbelül, és akkor még másodszorra szoktam így, ha az időjárás is engedi, október eleje körül másodszor végleg összeszedni a termést. A kérdés második fele viszont a magyaró szedőgép, amire pályáztam, és szerencsére nyertem, és sikerült megszerezni. Ez nekem egy óriási nagy segítség, mert ezzel én teljesen egyedül tudom megoldani a szüretet. Senkire nem vagyok ráutalva, szóval amikor optimálisak a körülmények, amikor úgy gondolom, hogy menni kell, akkor megyek, és teljesen egyedül be tudom takarítani a termést.
1: A betakarítás után milyen munkafolyamatok következnek, mire a magyaró eljut a vásárlókhoz, vagy a feldolgozásig, mivel azzal is foglalkozik?
2: Igen, mert hogy úgy döntöttem, hogy ez legyen a fő foglalkozásom, Szóval nem csak a megtermesztés, mert az, amikor már kifejlődik egy ültetvény, akkor azért avval már így egészében nagyon sok fizikai munka nincsen. Szóval amikor a betakarítás megtörténik, hazahozom a mogyorót, műanyag ládákban, ilyen egymásba helyezhető ládákban tárolom, és onnantól kezdve rendszeresen török, azt is én így gépesítettük azt a folyamatot is, szóval előbb nagyság szerint osztályozom, majd töröm, utána kiválogatom, és innen kezdve kezdődik a földolgozás. Van egy termékem, amit Natlinak neveztünk el. Ez egy természetes mogyorókrém, ami csak pörkölt mogyorót és mézet tartalmaz. Ez úgy készül, hogy a pörkölt mogyorót teljesen lepépesítem, teljesen folyékonyá, mint egy sűrű olaj úgy folyik, és mézet keverek hozzá. És ez egy teljesen természetes, sokak által szerencsére kedvelt és finomnak mondott termék lett. Ez a fő termékem, valamint még pörkölt magyaró formában szoktam eladni a termésem nagyobb részét. Nyers magyaróként adok el legkevesebbet.
1: Mennyire könnyű ma piacot találni egy vajdasági magyaró termesztőnek? Inkább a helyi vásárlókra lehet számítani, vagy vannak távolabbi értékesítési lehetőségek is?
2: Legnagyobb részben azért helyben adom el, kijárok pénteken és szombaton az Entai piacra, meg ezt most már, ha jól emlékszem, 8 éve kezdtem el ezt a Natlit, ezt a magyarókrémet készíteni, és most már azért kialakult egy ilyen bázis, egy ilyen törzsvásárlói keret úgymond, akik rendszeresen vásárolják, akár itthonról is. Persze vannak, akik rendelnek nemzetáról is, helyi rendezvényekre el szoktam menni, amelyekre úgy gondolom, hogy érdekes lehet itt a környéken. Szoktunk például a palicsi születi napokra elmenni ősszel, a Zentai Tiszavirág Fesztiválra ki szoktam menni, Topolyára szoktunk menni, Parasztolimpiára, meg a Szárma Fesztiválra.
1: Tehát helyi rendezvényekre összpontosít elsősorban, amelyről úgy gondolja, hogy segíthet a termék népszerűsítésében és értékesítésében.
2: Így van, pontosan.
1: Említette nekem korábban, hogy van egy plusz terméke, amivel megpróbál a piacra betörni, illetve szélesíteni a termékskálát, az pedig mogyorókrém, amiben csoki darabkák is vannak. Honnan az ötlet?
2: Gondolkoztam már még a kezdetekkor is, hogy lehetne más variációt is készíteni, nem csak ezt az egyet. Persze legtöbben, akik régóta kedvelik ezt, azt mondják, hogy nem kell ebbe semmit beletenni, mert így jó, hogy tisztán érződik a pörkölt magyarú íz. De viszont szerintem így jó dolog, hogy fekete, magas kakaótartalmú csokit egész apróra vágok, és pluszba még belekeverem. És akkor ez ilyen nagyon érdekes, mert hogy ahogy fogyasztjuk, akkor csak néha ráharapunk egy-egy ilyen fekete csoki darabkára, és az olyan érdekes kicsit az a roppanósága is, valamint az a picit keserűsége is az édesebb víz közt. Ezt szerintem folyamatosan fogom készíteni, ezt a verziót is.
1: Térjünk vissza a pályázatokra. Milyen szerepet játszottak a pályázati támogatások a gazdaság fejlesztésében? Már említette, hogy vásárolt a támogatásoknak köszönhetően egy mogyoró szedőgépet. Vannak esetleg egyéb fejlesztési tervei?
2: Most így konkrétan fejlesztési tervek, konkrétan így ilyen nagyobb volumenű jelenleg így nincs, mert most már szerencsére a legfontosabb eszközeim, amik a gépesítést illetik, azok már megvannak. De persze, ha lesz még a jövőben pályázat, akkor biztos, hogy tudnék még olyan jó dolgot kitalálni, amit valóban hasznosítani is tudnék. Akár a feldolgozásban, nem is föltétlenül a termesztéshez kapcsolódóan, de ezt majd meglátjuk még.
1: Ön szerint van-e jövője vajdaságban a magyaró termesztésnek, és érdemes-e ma egy fiatal gazdának ebbe belevágnia?
2: Itt csak az én saját véleményemet tudom megmondani, hogy érdemes-e vagy kinek, vagy hogy. Én azt mondom, hogy igazából már ugyanúgy a magyaró termesztés is, mint sajnos bármi másik Szerbiában, mesterségesen mindennek le van a nagybani ára nyomva, mert hogy a magyaró is, hogy visszatérek csak egy mondattal, hogy a termés, főleg a magyarónál az az utóbbi években olyan, hogy van, amikor van egy egész jó termésünk, aztán egy vagy akár két év is lehet, hogy alig terem valamit, vagy szinte semmit, és ennek ellenére kiszámíthatatlan, valamint az ára is csak akkor valamivel magasabb, amikor Törökországban nagyon rosszul terem. Amúgy a magyarót nagyban értékesíteni csak néhányszor vásárló van itt a környéken, meg Szerbiában is szerintem, és azok igazából ők diktálják az árat. Úgyhogy mindenkinek saját maga kell eldöntenie, hogy érdemes-e, nem-e, meg azért valamilyen piackutatást végezni előtte. Ha így nem földolgozva értékesíteném, nem lenne saját termékem, akkor valószínűleg ez csak egy mellékes foglalkozás lenne a magyaró termesztés.
1: Ha most kellene kezdenie a mai tapasztalataival, mit csinálna másképp, és milyen célokat szeretne még megvalósítani a következő években? Ezt már részben említettük, de most foglaljuk össze.
2: Itt nagyon nehéz válaszolni, mert így, hogy ennyi tapasztalatom van a magyarót, illetőleg nem is biztos, hogy abba az irányba indulnék kell. Viszont ez most így adott helyzet, és akkor ezt próbálom így fejleszgetni. Erre a kérdésre körülbelül így tudok válaszolni.
1: Ez egy beugratós kérdés volt, és kíváncsi voltam a reakciójára. Többször már beszéltünk, és elmondta, hogy azért rengeteg buktatóval kellett szembenéznie. Tehát ötlet az jó volt, de amikor belevágott, akkor elég sok ismeretlennel találkozott, amit ugye idővel kitapasztalt, de ugye az idő az pedig a gazdaságban pénz.
2: Hát persze, ez így van, de hát ez nem csak a magyaró termesztéssel, ez, ha bármit elkezdünk, amit nem ismerünk, ez mindenhol ki kell tapasztalni. Ugyanúgy a magyarónál is a metszéstől kezdve. Manapság már például én nekem öntözőrendszerem nincs, én soha nem is öntöztem. Manapság már szerintem nem is lehetne úgy elültetni télen a magyarót, hogy az meg is maradjon öntözés nélkül. Valószínűleg nem élné meg a 2 évet, se kiszáradna. Úgyhogy ma már csak is öntözőrendszerrel lehet magyarót elkezdeni termeszteni. A többit hát igazából az is szerintem gond, hogy ha csak a metszést nézzük például, hogy találja az ember koratavasszal, amikor metszeni kell, megfelelő munkaerőt, hogyha egyedül nem győzi. Úgyhogy hát sok minden van.
1: Végezetül, hol találkozhatnak a hallgatók az ön termékeivel, hol lehet megvásárolni a magyarót és a magyarókrémet, és mit üzenne azoknak, akik még nem kóstolták vajdasági magyaróból készült termékeit?
2: Elsősorban, ahogy említettem, zentán megtalálható vagyok a piacon is, meg akár háztól is. Nathli a neve egyébként a Facebook oldalamnak is, valamint már elkészítettem többé-kevésbé egy honlapot is, gondolom azt is van, aki érdekesnek találja, az www.nathli.co.rs a címe. Mit üzennék, aki még nem kóstolt? Hát mindenképpen azt, hogy kóstolja meg, hogyha valami természetes és ugyanolyan finom dolgot szerettem, mint a komerc termékek.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát mit mondjak, sikeres évet.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
3: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Jena Ivanyac, az állategészségügyi igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB Plus besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitikai hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, közölte Facebook oldalára feltöltött videóban magyar külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyesi énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a nyárhangoló fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele, és néhányan közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét, és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra 15-én, nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönségnek. A nyárhangoló fesztivál ma a Valmár együttes fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de a természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
7: terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: Friss hírek minden órában.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
10: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogyan hatott a tavaszi fagy a magyar kanizsai gyümölcsösökre, és hogyan termett a kajszi azokon a területeken, amelyeket elkerült a hideg. Megérkezett a dínye szezon, sőt egyes helyeken már a termelői dínyék is megjelentek. Mai műsorunk utolsó témája pedig az agrártámogatások lesznek. Ezt boncolgatjuk majd. Jó vételt!

0: A tavaszi fagyok idén is nyomot hagytak a gyümölcsösökben, de nem mindenhol okoztak egyforma károkat. Magyar Kanizsán vannak kertek, ahol roskadoznak a kajszifák, máshol viszont alig maradt mit leszedni. Az idei szüretről és a termelők tapasztalatairól készítettünk összeállítást. Korom Sarolta a mikrofonnál.
1: Nagyban zajlik a kajszi barack szürete Magyar Kanizsán. Az idei kajszi barack szüret jól mutatja, mennyire kiszolgáltatott a gyümölcstermesztés az időjárásnak. Magyar Kanizsán egymástól néhány száz méterre is egészen eltérő képet mutatnak az ültetvények. Van, ahol alig győzik szedni a termést, máshol viszont szinte üresen maradtak a fák.
2: Barack az lett, amennyi lett. Az alján az elfagyott a virágzás, a legfőjebb a hegyin maradt, ott pedig annyi van, hogy szinte töredeznek az ágak le. Most egyenlőre befőtnek szedem, de válogatom ki, mert a legtetején érett a barackot, már inkább lekvárnak való. Meg hát a cefrének szedem össze. 52 fán van barack, meg a többi a szilva, körte, pontosan nem tudom én se, az az igazság. De a barack az 52 fa. Vannak öregebbek, vannak fiatalabbak, de hát úgy néz ki, hogy barackot nem nagyon kell ültetni, mert mikor szinte elfagyott az elmúlt években, jó mind. Mikor virágzott, szép volt a virágzás, meg jó volt, de megfázott, az lehullott a virág. Hát vannak szegedi mamut, noviszádi, az a legnagyobb, meg van sok, szinte minden fajtából van próbára, hogy melyik terem. Egyetlen egy fán van, az a régi fajta rózsabarack, ami az igencsak meg szokott maradni, úgyhogy az terem, olyan kesere magú, meg keserő a héja. Pálinkának nem jó, mert nem nagyon jó, mert nagyon erős a kesernyés íze van neki.
1: Milyen növényvédelemre van szükség a baracnak így a termés előtt?
2: Az az igazság, hogy én semmivel sem nem szoktam permetezni, amit az Isten ad, még monéliáról se, úgyhogy nem, én nem permetezem. Egyedül a szilvát, amit muszáj megpermetezni a szilva légy ellen, mert ha az nincs egyszerű, mert legalább megpermetezve, az akkor nem lett bele semmi se.
1: A gazdák szerint a tavaszi fagyok döntően befolyásolták az idei szezont. Azokon a területeken, ahol a hideg kevésbé károsította a virágokat, szép termés fejlődött, míg más ültetvényeken csak néhány láda gyümölcsöt tudnak leszedni.
3: Az idei évben a terméskilátások azok nagyon jók voltak a virágzásban. Utána viszont jöttek ott a május elsői ünnepek előtt azok a fagyok. Ezt a parcellát azt nagyon kegyetlenül megviselte, úgyhogy a termés az jóformán csak a családnak lesz elég, úgyhogy eladásra most nem maradt semmi se. Ami, de hát így a családnak az.
1: Ami pedig a nagy melegeket illeti, ami tapasztaltunk itt az elmúlt hetekben, azok mennyire befolyásolták a barack állapotát?
3: Idősebb telepítésűek ezek a fák, a gyökérzet az már azért elég mélyen van, úgyhogy pillanatnyilag még hát önök is látják, a levélzet az még épp. A tavaszi növényvédelmet, azt megcsináltuk. A lemosó permetezést, ami utána jön még a levéltetvek ellen, illetve még a levéltrágyázás is, az viszont sokat segített rajta.
1: Milyen fajta barackák vannak önöknél?
3: Hát ezek a standard, az a magyar mamut. Csak hát ezeknek az a baja, ezek olyan régebbi telepítésűek is, ez korábbi virágzásúak. Ez viszont ezzel jár, hogyha jön egy komolyabb fagy, vagy valami, az elviszi. De hát ez ilyen hullámokban, ott a szomszéd parcellában látják, mennyi barack van. Ezen az ültetvényen egy ilyen kisebb telepítésre viszont nem lett olyan sok.
1: A kajszi barack ezekben a hetekben a piacok egyik legkeresettebb szezonális gyümölcse. A vásárlók elsősorban friss fogyasztásra, lekvárfőzéshez és befőtt készítéséhez keresik. A friss sárga barack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg.
4: Álljon meg egy dalra!
5: A 107,1-en. Játsza már

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon, a helyi termelőknél, valamint a kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számítanak a vásárlók. Mecserik Anita riportja.
1: Görög és sárga dinnyétől roskadoznak a piaci standok palicson. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az ára, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét választanak. Habi Magdolna, palics.
2: Sárga legyen, még hát ha az illatán érzek valamit, akkor azt úgy meg lehet állapítani, de hát mondjuk az kevésbé érződik, de ezek mindig nagyon finomak, ezek az apró rapacsosak.
1: Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-tól 80 dináros kilogrammonkénti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. Kovácsev Eszter, palicsi eladó.
3: 120 dinárról indult a görög dinnye, most jelen pillanatban 70 dinár. A sárga dinnye 185 dinárról indult, jelen pillanatban 90 dinár. De most ez a sárga dinnye, mivel megjelent a hazai, ez a 90 dinárról még lejjebb fog menni. Napi szinten, mert elkezd érni, na, és akkor megjelenik a piacon, akkor több van, és akkor mindig az megy le az ára. A görög dinnyéről azt tudom mondani, hogy körülbelül még egy hétig tartja ezt az árat, ezt a 70, én úgy gondolom, 70 dinárt, de viszont mi a jövő hét végén, ha megjelenik a hazai, az is úgy szintén csökkenni fog.
1: Nyáron megszokott látvány környékünkön, hogy a görög és sárga dinnyét nem csak a piacokon, hanem az utakmenti standokon és a teherautókról is árusítják. Sasa Zenkovics kínálatában már a hazai termés is helyet kapott hajdújáráson, amely az eladók szerint minden szempontból megállja a helyét, édes, lédús és kiváló minőségű.
4: Domácie lubenice, svežaje.
1: Hazai görög dinnye, friss és édes, szerémségből érkezik. Ezek a legjobb görög dinnyék Vajdaságban, később már közelebbről is lesz. Jelenleg 70 dinár az ára, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Az árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha a kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színen megfelelő, avagy árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Puff! Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
3: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
10: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: A folyamatos agrártámogatások mellett vannak olyanok is, amelyek határidejére bizony oda kell figyelni, mert ha a gazdák elkésnek azok igénylésével, akkor sajnos az illetékesek nem utalják át a támogatott összeget. A következő napokban különösen a méhészeknek és a szarvasmarha tenyésztőknek kell résen lenniük, figyelmezteti a termelőket Kalmár Beatrix, zentai falu gazdász. A részletekről az zentai gazdakör alelnökét Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Mire kell most odafigyelniük a gazdáknak, és egyáltalán milyen támogatások vannak folyamatban, aminek a határideje hamarosan lejár?
2: Aminek a határideje hamarosan lejár, az a méhészekre vonatkozik, a kaptárok utáni támogatás, aminek a határideje e hónap 15-e, tehát július 15-e, addig tudják átadni a támogatásra az igénylésüket. A következő, ami szintén határidős, az a nem törzskönyves leellett tehenekre átadni a támogatásra a kérelmet, az pedig július 29-éig van nyitva, és ezekre az időpontokra nagyon oda kell figyelnünk, mert ha itt lecsúszunk, utána már ezt nem tudjuk beadni. Ami folyamatos támogatás, igénylés, az az üzemanyag támogatásokat folyamatosan tudjuk igényelni, viszont a területalapú támogatásra a visszaigazolást még nem tudjuk föltölteni a számlákat, de arra nagyon oda kell figyelnünk, hogy a számlák július 31-e előtt kiadottak legyenek, mert az utána kiadott számlákat nem fogják elismerni a kifizetési ügynökségnél a támogatás visszaigazolására. Ezek a legfontosabb határidők most, amiről tudunk beszélni.
1: És mit tapasztal, mennyire veszik igénybe a zentai gazdakör segítségét a termelők, és milyen dokumentumokat kell magukkal hozniuk? Nyilván tudják a termelők, de azért az ismétlés az a tudás anyja, szokták mondani.
2: Igen, elmondhatom, hogy nagyon sokan igénybe veszik a segítségünket, mivel hogy a termelőknek most már minden az e-postaládájukba érkezik, és bármilyen levelet kapnak, akkor jönnek, ez lehet adóvégzés, sajnos most már még a rendőrség a büntetéseket is az e-postaládába küldi, tehát ha valaki kap értesítést, hogy levele van az e-postaládába, azt minél előbb meg kell nézni, le kell ellenőrizni, hogy ne legyen belőle gond. És ezért nagyon-nagyon sokan keresnek napi szinten, sok ügyfelünk van, most pillanatnyilag nagyon sokan kérik a kincstári kivonatokat, mert a gabona átadásánál, elszámolásánál minden kincstári kivonatra szükség van. Vannak fölvásárlók, akik elfogadják az évelején kikértet, viszont vannak fölvásárlók, aki 30 naptól idősebb úgynevezett aktív státuszt nem fogad el. És így folyamatosan jönnek az ügyfelek hozzánk.
1: Tudomásom szerint Tornyoson is fogadják az ügyfeleket. Milyen napokon és hánytól hány óráig?
2: Minden kedden Tornyoson vagyok kint, 9-től délig biztos, de ez, hogyha a munka úgy kívánja, akkor 8-tól akár 14:30-ig is.
1: És záró gondolatként, mire hívná fel most így végezetül a termelők figyelmét? Említette a határidőket, említette azt, hogy oda kell figyelni akár az e-postaládára, de összegzésként mit mondta?
2: Hát összegzésként talán az lenne az utolsó gondolatom, hogy ne resteljenek bejönni, ha valamit kapnak, inkább érdeklődjönek, hívjanak telefonon, nagyon szívesen válaszolunk minden kérdésre, és igyekszünk mindenkinek segíteni, akinek csak valami gondja van az e-agrárral vagy az e-postaládával kapcsolatban, úgyhogy szívesen látunk mindenkit.
1: Köszönöm szépen, Beatrix, hogy a rendelkezésünkre állt, és sikeres munkát kívánok.
2: Köszönöm.
3: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga?
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra.
1: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Iljana Ivárnyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Három ember sérült meg súlyosan három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a melkasán és hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és három gyermekével szombaton a Nyárhangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele és néhány közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönség. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Valmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
0: Sport.
2: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős időre lehet számítani a nap folyamán, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.
3: ne maradjon le a fontos dolgokról.
4: Hallgasson bennünket!
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
4: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a Szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Reklámot hallottak.
7: Virághegyet lódát küldöm.
1: Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 676. adásunkban az év 28. vasárnapján, július 12-én Izabella és Dalma névnapja van. Július 13 viszont Mérges Margit lesz. Az általános népi megfigyelés azt mondja, hogy Mérges Margit többnyire esőt, zivatart hoz, ezért is kapta a jelzőt. 40-es nap lévén az a hiedelem, ha esik, dörög, villámlik, vihar, dühöng Margit napján, akkor 40 napig ilyet várhatunk. A megfigyelést tudományos tapasztalatok is valószínűsítik, hiszen a medárdi monszun utóhatása sokszor könnyen birokra kelthető a perzselő forrósággal. Termésjósló is Margit, régen azt vallották, ha Margit napján esik, a dió, a magyaró lehullik, vagy férges lesz. Doroszlón azt mondják, Margit meg Anna napján rajzanak a kislegyek. Július 15-ét, már Henrik napját, a népi hagyomány és a vallásos szokások egyaránt számon tartják. A vallásosabb hívek ezen a napon emlékeztek meg a 12 apostolról, és úgy tartották, hogy ha mennydörgéses vihar tör ki, azaz apostolok oszlása. Az égi háború épp úgy szétszéled, mint ahogy a tanítványok is szerte indultak a világba. Ez a mondás különösen az aratás idején volt fontos, hiszen a kaszások, kévekötők és asztakbarakók abban reménykedtek, hogy a hirtelen támadt vihar hama tova tűnik, és újra dolgozhatnak a mezőn. Tehát figyelhetjük majd az időjárást. Most viszont figyeljük az üdvözleteket, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Grösit Dániel, az adásvezető technikus a mai vasárnapon is Váradi Valentin, nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna. És akkor indítsunk egy nóta csokorral. Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Pacsérra Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Maghetesre Vert Irmának kellemes zenehallgatást kíván Elvira és István, valamint Pityut is üdvözlik. A kelebiai lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. A drága Mihály családnak szerencsés utazást kíván szerető családja. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves nenájának, Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból. Ezt a felvételt szeretnék küldeni szerelmének Norbinak, továbbá apósának is szép vasárnapot kíván mindenkinek, Csóka Klaudia. Bácsalmásra Schleicher Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. A következő nótával szeretne kívánni kellemes vasárnap délutánt Csantavéren a legdrágább mamának, Anitics Juliannának, unokája Tímea a messzi távolból. Németországba drága feleségnek, Márki Renátának boldog születésnapot kíván férje Dániel, aki őt nagyon szereti. Palicsra legdrágább szülőknek, Szádovics Vincének és Máriának, testvérének Krisztiánnak, sógornőjének Valentinának és öccsének Viktornak nagyon szép vasárnapot kívánnak a gyerekek Renáta, Dániel és Vanda Németországból. Édesapjának mielőbbi felépülést és jó egészséget kívánnak.

Németországba Galacellának születésnapjára gratulál anya, Erna és Zoltán, a család többi tagjának is szép napot kívánnak. Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Hajdújárásra Bicskei Amáliának névnapja alkalmából sok boldogságot, és erőt, egészséget kívánnak testvérei Erzsi és Ilonka családjaikkal. Tornyosra Medve Margitnak szép vasárnapot kíván Szabolcs és Ilona. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Szabadkára drága szülőknek és nagyszülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak kellemes vasárnap délutánt kívánnak lányai Ildikó és Anita, Vejei Józsi és Pityu, unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefan és Szofia, valamint a pici dédunoka Zoé. Édesanyjának, Csizmadi Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától, Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal. A pusztamérgesi lányok hallgatják a rádiót, így Manyi egyik kedvenc zeneszámát küldik, mely hátha segít a főzésben, takarításban, írja Orsi és Sziszi.

Csantavér Rákozma Csabának születésnapja alkalmából szívből gratulálnak szülei Mária és Boldizsár. Topolyára Tóth Károlynak és keresztlányuknak Elvirának születésnapjukra gratulál Pityu és Tercsi Bajsáról. Szabadkán Kukla Erzsébetet születésnapja alkalmával köszöntik, jó egészséget kívánnak a nyugdíjas társak a pestarahelyi közösségből. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Paska Istvánnénak, kedves családjának nagyon szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást kíván, szeretettel Piroska. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak, és Szerencsés Piroskának kívánnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást Joci és Évi. Palicsra Lőrinc Ildikónak, a drága édesanyának mielőbbi felépülést, valamint kellemes vasárnap délutánt kívánnak lánya Ramona, fia Renátó, menye Mónika és pici unokája Zoé, Józsit is üdvözlik. Visnyevácra Bíró Tatának kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kívánnak kisunoka Alissa.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon.

0: számot 0614 131 0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-5550-25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.
5: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
6: Benne pedig egy újabb nóta csokor. Csantavérre Balogh Erzsébetnek születésnapja alkalmából gratulál Dudás násza és nászasszony az Entagunarasról, akik a násznak is kellemes délutánt kívánnak. Masa Erzsébetnek és Bicskei Amáliának szép vasárnap délutánt, és minden szépet jót kíván testvérük Ilonka. Ezzel a dallal kíván kellemes szép vasárnapot Vert Irmának és Raus Istvánnak Palicsról Katica. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak és kedves családjának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Erzsi néni a faluból. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván nászasszonya Rózsa Csantavérről. Szabadkára a kedves nagyszülőknek, Kemény Ibolyának és Istvánnak kellemes vasárnap délutánt kívánnak unokái Ramona, Renátó, Mónika, Stefán és Szofia, valamint a pici dédunoka Zoé. Mékútra a Táncsics utcába küldik a nótát drága maminak, sok szeretettel jó zenehallgatást és szép vasárnap délutánt kívánnak. Millió puszit küld Fanni és Krisz. Svédországba drága Mihályi családnak szerencsés megérkezést kíván a Vert és a Raus család. A stábnak szép napot köszönjük.

Szécsi Páldal a következik Kornélia kérésére, valamint Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái.

Kumbajára, Szerencsés Piroskának kellemes vasárnapot, jó egészséget és kellemes zenehallgatást kíván Marika. Palicsra, drága jó édesapának, Szádovics Vincének mielőbbi felépülést és minden szépet, jót kívánnak Németországból lánya Renáta, veje Dániel és kisunokája Vanda. A család többi tagját is milliószor puszíják.

Kelebiára Márton Patriknak és Márton Reginának kellemes táborozást kíván Anna dédmama. Svédországból való hazatérésük alkalmából kívánják, hogy a Jóisten segítse haza a Mihályi családot az édes Irma mamához. Sok szeretettel és jó kívánságokkal a Tóth családtól. Csantavérre édesapjának Attilának küldi a dalt lánya Emese. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának, Bácsalmásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. A Híradó főbb témái. Terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Vucic pénzjutalmat ad annak, aki kátyút talál valamely szerbiai autópályán. Argentina és Anglia bejutott a foci VB elődöntőjébe. Jönnek a részletek. Elvárják a gazdák a szabadkai önkormányzattól, hogy kiálljon mellettük és mindent megtegyen, hogy valós képet mutassa be a jégkáról az illetékes szerbiai hatóságoknak. A termelők Tavankut, Bajmok, Györgyén és Nagyfény területén 50-100%-os kárt szenvedtek el földjeiken a június közepén történt jégverés miatt. Azt szeretnék, ha a kormány természeti csapásnak nyilvánítaná a jégesőt, hogy kártérítést kaphassanak az államtól. Orosz Ildikó nézett utána a témának.
2: Szabadka önkormányzatának illetékesei nem sokkal a jégverés után fogadták az érintett gazdákat, megnyugtatták őket, hogy segítenek, és mindent megtesznek a gazdák kártalanítása érdekében. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió műsorában elmondta, az akkori becslések szerint a károk értéke nem érte el a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne.
3: Tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dináros a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot, mivel abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akkora értékben történtek károk az elemi csapás miatt, hogy jogosultak legyünk, így nem fogunk tudni igényelni állami támogatást a termelőknek.
2: A jég mintegy 7800 hektáron okozott kárt a felmérések alapján. A gazdák szerint a kárfelmérés nem tartalmazza a gabonaféléken keletkezett kár mellett azokat, amelyek a gyümölcsösökben és a zöldségfélék termesztésében történtek. Ráadásul a magántulajdonokban, a házakban is keletkezett kár, amire szintén járna kártalanítás, ha az állam kinyilvánítaná, hogy elemi csapás történt. Matisa Dulić, a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja. Úgy vélem, hogy a kár mindenképpen eléri a 900 millió dinárt, de vegyük, hogy a határ alatt marad az összeg. Akkor is a törvény előírja, hogy a természeti csapást ki kell nyilvánítani a kérdéses összegtől függetlenül is. Tehát a szerb köztársaság kormánya meghozhatja ezt a döntést az önkormányzatra nézve, és akkor jön a kártalanítási eljárás, a bejelentések, és így tovább. Szabadka önkormányzatától azt várják, hogy jelentesse meg a teljes kárfelmérést, hogy teljes képpel rendelkezzenek arról, mekkora területről van szó, és mekkora a kár. A városvezetés ugyanakkor arra kéri a gazdákat, hogy a jövőben biztosítsák földjeiket, és ehhez már jövőre támogatást nyújtanak a városi költségvetésből.
1: Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Iljana Ivárnyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Pénzjutalmat ígért Alekszandar Vucic annak, aki kátyút talál az autópályákon Szerbiában. Az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi, mondta a szerb elnök. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis kátyút az autópályán senki sem fog találni, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Dóra Alem beszámolója.
0: Szombaton egy Leszkovác környéki útfelújítást tekintett meg Alekszandár Vucic. Gornyi és Dónyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Hálás vagyok ezeknek a csodálatos munkásoknak, akik nem könnyű körülmények között dolgoztak. Még egy nap maradt hátra, hogy az útpatka is kész legyen a szélén, és akkor sokkal biztonságosabb lesz. Két réteg kőből és két réteg aszfaltból készült, hogy a legnehezebb teherautók is közlekedhessenek, anélkül, hogy az út sérülne. A szerb elnök hozzátette, hogy az állam évről évre óriási összegeket fordít az utak fejlesztésére és karbantartására. Ezért pénzjutalmat ígért annak a személynek, aki kátyút talál bármelyik szerbiai autópályán, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi. Találjanak kátyút az autópályán vagy egy gyorsforgalmi úton. Magas pénzjutalmat fognak kapni. Nem a költségvetésből, hanem saját zsebből. Egyetlen kátyú sincs az autópályán és a gyorsforgalmi úton, sehol. Nincsen. Leellenőriztük. Kereshetik, ahogy akarják. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ország kevésbé fejlett, szegényebb térségeit is fejlesztik, hiszen Szerbiának egyenletesen kell fejlődnie.
1: Három ember sérült meg súlyosan, három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkésedésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a mellkasán és a hasán szúrták meg. Életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták.
4: Sport.
1: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyed döntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdása 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán. Kiváló évük van idén a szalakótáknak. Jönnek a részletek. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló villanyautós találkozón a résztvevők elektromos járműveikkel Szegedről érkeztek Szabadkára. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várták. Vajtai Viktória járt a helyszínen.
5: 6. alkalommal rendezték meg a Nikola Tesla napokat. A világhírű fizikus, feltaláló és villamosmérnök 1856. július 10-én született. A pénteki programnak a szegedi Szent Györgyi Albert Agóra adott otthont, ahol az elektromos autók fejlődéséről, a töltőhálózatok bővítéséről és a fenntartható közlekedés jövőjéről is szó esett. Az előadásokat követően a résztvevők közösen indultak tovább Múrahalomra, majd Szabadkára. Dr. Merész Lajos résztvevő.
6: Egyébként ez az autó nekünk nem az első, tehát nem elsőként Teslára esett a választásunk, mert anyagilag se lehetett volna 8 évvel ezelőtt ezt megengedni. Kezdtük az úgynevezett trió, tehát a Peugeot Ion, Citroën C0 és az eredeti Mitsubishi legkisebb négyülésesével. Aztán mentünk tovább, utána jött a Renault Zoe, aztán volt Hyundai Konánk. A Hyundai Kona az már azért volt nagyon jó, mert sávtartó és távolságtartó tempomattal rendelkezik, tehát ha előtte leblokkol valaki, akkor biztosan meg fog állni. Ezeket mind tudja a Tesla, csak ugye sokkal drágább volt újonnan.
5: A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegtek. Péter Otto, a rendezvény szervezője elmondta, hogy ez egy egyedülálló alkalom, hiszen az érdeklődők közvetlenül is beszélgethetnek az elektromos autók tulajdonosaival.
4: Első évben voltunk egyedül Szabadkán, már a következő évben, ugye ez 2021-ben volt, azóta pedig Szeged városa partnerünk ebben a rendezvényben. Mint ahogy a elnevezés is mondja, villanyautós találkozó a Tesla napok keretében, ami egyébként egy háromnapos rendezvény. Elsősorban a célja az, hogy megismertessük a polgárokkal a villanyautók előnyeit.
5: A Nikola Tesla napok zárásaként a résztvevő közösségi találkozókon vettek részt, majd a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszát is kipróbálhatják.
1: Kiváló évük van idén a szalakótáknak. A Palisludas Közvállalat és a Riparia Természetbarátok Egyesületének tagjai július közepéig több mint 200 fiókát gyűrűztek meg. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a madarak közül egyre több természetes költőhelyen kezd el fészkelni. Mohácsi Huba és Dóró Alen riportja.
0: Ott létünkkor ellenőrizte Szekeres Levente a szalakóta odukat. A Palisludas Közvállalat természetvédelmi őre a Magyar Kanizsai járáson gyűrűzte az egyik legszimpompásabb madarunkat. Az odúban 5 szalakóta fiúka volt.
7: Kimondottan jó év van a szalakóták szempontjából, rengeteg a költőpár, és ami évről évre jobb, hogy olyan helyeken is, tehát természetes költőhelyeken kezdnek el költeni, ugye továbbra is nagy erőkkel rakjuk ki a mesterséges költőládákat, de úgy látszik, hogy már nem elég nekik ez a mennyiségű költőláda, amit biztosítani tudunk, ezért természetes költőhelyek után kezdtek nézni, és mint ahogy régen is, a régi öreg gyümölcsösökben, odvasfákban elkezdenek költeni, régi tanyáknak a falában, tetejő alatt, úgyhogy ez egy kimondottan jó dolog, mert így fogjuk elérni azt, hogy fönntartható legyen ez a fejlődés.
0: Szekeres Leventék évek óta egy telefonos applikációt is használnak a szalakótákkal kapcsolatos adatok rögzítésére. Mind az 5 fióka egyedi azonosító gyűrűt kapott. A faj számára nagy kihívást jelent a vonulás, valamint a természetes élőhelyeik eltűnése. Az egyre intenzívebb mezőgazdaság miatt sorra szűnnek meg a szalakóták számára megfelelő gyep területek, és az öreg fák hiánya is gondot okoz a fészkelés szempontjából.
7: Arra buzdítjuk az erdőgazdálkodást, mindenkit, hogy változtassanak kicsit a stratégiájukon, és jobban hagyják meg ezeket az odvasfákat. Úgyhogy az utóbbi időben azt látjuk, hogy van erre hajlam, és egyre jobb, egyre több költőhelye van újra a szalakótának, és ez mellett a zöldküllőnek, mivel a szalakót az nem készít magának odút, a zöldküllőnek és a fekete harkánynak az állománya is megnövekedett, ami elég nagy odút tud készíteni ahhoz, hogy a szalakóta is be tudjon fészkelni, úgyhogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy több költési lehetősége van a szalakótának.
0: Az öreg fák nem csak a szalakóták szempontjából fontosak, sok fajnak nyújtanak ezek otthont.
7: Az összes odulakó madár szempontjából nagyon fontosak ezek a fák. És igazából azért is lenne célszerű meghagyni őket, mivel az erdő gazdálkodásban különösebb értékük nincs, viszont a természetvédelem és a madarak szempontjából hatalmas a jelentőségük.
0: A Riparia Természetbarátok Egyesülete és a Palisludas Közvállalat több mint 20 éve foglalkozik a szalakóták védelmével. Vajdaságban akkor 15 párról tudtak, jelenleg mintegy 600 szalakóta párra becsülik az állományt.
1: Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyesi énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a Nyár Hangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele és néhány közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönség. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Válmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat. Ezüstmiséjét tartotta meg Szemerédi Pál délbánáti esperes plébános Sándor egyházán, ahol 7. éve szolgál. Pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából már Székely Kevin tartott hálaadó szentmisét, mint helyi plébános és Padén szülőfalujában, ahol anno megtörtént a pappá szentelési ünnepsége. Lőcsei Ilona és Dóró Alen összefoglalója.
0: Sándor egyházán régebben mindig volt helyi plébános, ezért a szorvány közösségben élő hívők számára nehéz elfogadni, hogy erre már nincs lehetőség. Szemerédi Pál atya 7 éve került Székelykevére, és azóta ő szolgál a Sándor egyházi katolikus közösségben is. Almási Júlia kántornő.
8: Nagyon örülünk, hogy Pali atya itt van, mert tényleg mindig jó kedvel jön ide, tényleg még soha nem láttuk azt, hogy nem tudom, hogy szomorú lett volna, vagy dühös, vagy idegesen jött volna ide, hanem tényleg mindig olyan jókedvű, mosolygós, tényleg mindig van mindenkihez egy jó szava, és ez nagyon sokat jelent.
0: A Sándor Egyházi Katolikus Közösség hálája és szeretete jeléül megajándékozta Szemerédi Pál plébánost ezüstmiséje alkalmából. Almási István egyházi tanácstag.
9: Úgy gondoltuk, hogy miseruhát ajándékozunk neki, mivel ez egy jubileum, és neki is kedve volt miseruhát, hogy kapjon. Hát akkor mink úgy határoztuk, hogy megvegyük neki ezt a miseruhát, és önkéntes adományokkal összegyűjtöttünk bizonyos összeget, amivel meg tudtuk neki vásárolni, és nagyon megörült annak, hogy ezt a miseruhát kapta tőlünk.
0: Szemerédi Pál délbánáti esperes plébános a Sándor Egyházi hívőközösség tagjait is saját családjának tekinti.
10: Nagyon sok jó emberrel találkoztam, megismerkedtem, sok családnak az életében részt vettem, keresztelésen át, többi szentsége kiszolgáltatásával, különböző szentelmények kiszolgáltatásával, és így több családnak lettem az életében, az életükben az ő részük, amelyet külön köszönet és hála Istennek, mert hiszen, mint lelkipásztor, mint plébános, mint káplán, mint esperes plébános, nagy felelősséggel tartozom a reán bízottak irányába.
0: Az ünnepélyes ezüstmise után Szemerédi Pál esperes plébános agapéra hívta meg a jelenlévő híveket és vendégeket.
11: Időjárás.
1: Változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül lesz.
12: Aktuális.
13: Aktuális.
12: Érdekes.
13: Érdekes.
12: Hallgasson bennünket
14: a Régió Rádió hullámain is.
15: A Régió Rádió hullámain is.
16: Reklám következik.
17: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
18: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
21: Várom a postást.
20: Jön a nyugdíj?
21: Azt várhatom.
20: A számlákat hozzák.
21: Na azt nem várnám.
20: Hát akkor?
21: Ma hozzák a hét napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
23: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
24: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
25: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
24: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
25: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs. Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És az órát már is a Pojtorján felvételével nyitjuk, és persze jó kívánságokkal Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának. Szép vasárnapot és minden szépet jót kíván édesanyjuk Rózsa, az unokákat is szeretettel köszönti.

Már is a születésnaposokat köszöntjük Szabadkára, Moncsak Árpádnak születésnapja alkalmából gratulál, és még sok boldogságot kíván anyu Piroska és apu Béla. István barátnórának boldog szülinapot kíván sógora Igor és Ilonka Csantavérről. Supjákra Nórának és Barbarának boldog születésnapot kíván Igor és Ilonka. Ludasra István Barbinak boldog születésnapot és vidám gyermekkort kíván Irénke és Adrián. Németországba drága jó feleségnek Márki Renátának boldog születésnapot kíván férje Dániel és kislányuk Vanda. Hajagos Sámuelt köszöntik 8. születésnapja alkalmából, akik őt nagyon szeretik, apa, anya és Áron. Németországban Márki Renátának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak apa és anya, valamint testvére Krisztián és családja.

Palicsra, Lőrinc Ildikónak, valamint Ausztriába, Csincsik Anitának, a drága lányaiknak és fejeiknek sok köszönetet mond a sok önzetlenségért Ibolya mama és István tata, akik az unokákat is sokszor puszíják. Ludasra, István barát Nórának boldog születésnapot kíván barátnője Irénke és Adrián Szabadkáról. Bárcsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Németországba Márki Renátának, a legjobb testvérnek nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván testvére Krisztián, sógornője Valentína és keresztfia Viktor.

Boros István felvétele következik, mégpedig Mária kérésére, Margit néni kérésére és Rozália kérésére is. Ezen kívül Bács Szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

0: nem sikerült semmi.
1: Csontavérre férjének Tibornak küldi ezt a felvételt felesége Emese.

Ács Szőlős Regyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

szél, fúj a szél, rabacsába mitettél, megtudtam, hogy mi az a szeretnél. Hát de fati, jaj, de jó, hogy jön a kér, rabacsába hidegtől nagyon fél. De fati, jaj, de jó, hogy jön a kér, az én utam nem sokára hallott.

0: Reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Reklámot hallottak. Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ludasra István barátnórának boldog születésnapot kíván Julis mama Csantavérről. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család, köszönjük. Csantavérre Mecserik Izabellának névnapja alkalmából gratulál szerető férje János.

Ausztriába Kovács Izabellának, a drága Messimomának nagyon boldog névnapot kíván Laci Csantavérről. Férjének, Tibornak küldi a dalt, felesége, Emese, és szintén Csantavérre szól a dal. Rigó Zoltánnak kellemes vasárnapot kívánnak a Csajok a vasútról.

Schrecken.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Iljana Ivárnyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Három ember sérült meg súlyosan három különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindannyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk is kiszivárogtak. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a melkasán és hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a Nyár Hangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele, és néhány közös fotót is készítettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét, és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog, ugyanis koncertet ad a vajdasági közönség. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Válmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
6: Sport.
5: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtt hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem 1 órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó, a 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a 4 közé továbbra sem sikerült bekerülniük. Az argentin válogatott szerdán közép-európai idő szerint 21 órakor Angliával játszik az atlantai elődöntőben.
6: Időjárás.
5: Változóan felhős időre lehet számítani a nap folyamán, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.
4: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: És ezt az órát a csantavéri ifik nótacsokrával nyitjuk. A kelebiai és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icu Pacsérról. Csantavérre Nászasszonyának, Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván Nászasszonya Erzsi és Násza Anti Topolyáról. Csantavérre Madár Rozáliának szép vasárnap délutánt kíván kolléganője Gizi Topolyáról. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista. Aranka kérésére is szólnak a nóták. Törökbecsén Vetráb Mancit és családját köszönti Eszter Szabadkáról. Bács Szőlősre Szenyéri Józsefné Erzsi néninek szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Marika. Mékútra Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Szabadkára Moncsák Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Svédországba Tapolcsányi Jani sógornak és Viki nénjének születésnapjuk alkalmából kissé megkésve sok szeretettel gratulálnak és jó egészséget kívánnak Zoli sógor és Gizike Szabadkáról.

Topolyára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Szabadkára Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Veronika és családja Németországból. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Nagyon szépen köszönjük. Önöknek kellemes rádiózást.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
4: És az ajánlók után Vámosi Zárai duett következik. Ludasra István barátnórának boldog születésnapot kíván Sári Frigyes és Edvárd. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbb jobbulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái Németországból. Piroska kérésére is szóló felvétel.

Következő felvétel Nelly kérésére szól, továbbá Csantavére Cunkának szép vasárnap délutánt kíván Becskeiné Topolyáról. Oromra kedves feleségének Pósa Rózsinak születésnapja alkalmából és a 20 együtt töltött évük alkalmából e dallal kíván neki. Nagyon szép ünnepet és sok jó egészséget, öcsi!

0: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Németh Tamással köszöntjük a névnaposokat. Martonosra, Kajla Nórának névnapja alkalmából gratulál minden szépet és jót kíván nővére Erika, sógora Zoltán, valamint Norbi. Ausztriába Kovács Izabellának, a legdrágább jószívű önfeláldozó édesanyának, Nagyikának névnapja alkalmából küldje dalt, akik őt nagyon szeretik, leánya Alexandra, a kisunokák Kornél és Jamina, és a dédi Terézia Tornyosról. Csantavérre Mecserik Izabellának névnapjára gratulál és boldog névnapot kíván édesanyja Rózsa. Bácsszőlősre Mulati Lilikének nagyon boldog névnapot, sok sikert az életben, ezt kívánja sok szeretettel a család többi tagjának is, és szép vasárnapot, jó zenehallgatást kíván a Nena. Bácsszőlősre Mulati Lilinek névnapja alkalmából gratulál, és kívánják nagyon sok boldogságot és sok sikert az életben, szerető családja. Csantavérre sógornőjének, Mecserik Izabellának névnapjára szól a dal Pavlukovics Szilviától Németországból.

0: neked most.
1: Röszkére a vasút, röszkére a csajoknak a vasútra. Szeretettel küldi a következő nótát, egyúttal vidám vasárnap délutánt kíván Zsolti, a forgalmista Kelebiáról.

kezeki a félő szemekért, a sok-sok mosolyért, köszönet.

0: örömöm, mégiscsak köszönöm.
1: Operett részlet következik, Mékótra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. Ausztriába Jankó Robertnek kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Nenája Veronika és családja Németországból.

És azután majd nászútra megyünk, és hegyen völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigár.

Gulyási cukérésére következik a Kikindai Vidám fiúk nótacsokra. Továbbá Sinkovics Veronkának névnapja alkalmából gratulál barátnője Rózsa. Bács szőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Jocsi és Évi. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. Németországba Balázs Márknak születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál Ria mama és Lajos tata Topolyáról, és Rózsa kérésére is szól a nóta.

A következő felvétel Koncs Zsuzsától szól. Kishegyesre Berkec Istvánnak és Gézának kellemes vasárnapot és jó egészséget kíván édesanyjuk Ilonka és a Kertsorról. Ludasra István barátnórának boldog születésnapot kíván Sári Frigyes és Edvárd. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszönti, és minden szépet jót kíván neki lánya Izabella és Veje János. Németországban Márki Renátának születésnapjára szívből gratulál édesapja és édesanyja. A család többi tagjának szép vasárnap délutánt kívánnak, és millió puszit küldenek.

0: Az Eridanus felvétele következik. Szabadkán, drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországra fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Németországba Balázs Márknak, a drága unokának, születésnapja alkalmából gratulálnak és sok jót kívánnak a Csivcsák nagyszülők Topolyáról, és Bajmokról Rozália kérésére is szól.
1: Bonics.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert. Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter vasárnap délelőtt a zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak, az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB+ besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest is Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerénység, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád, ahol a sertéstenyésztés koncentráció a legnagyobb, nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Ljiljana Ivanjac, az állategészségügyi igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólagban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban Magyarország külügyminisztere Orbán Anita. Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. 3 ember sérült meg súlyosan 3 különböző késes támadásban Belgrádban az éjszaka folyamán, közölte a szerbiai RTV-vel dr. Daniela Jeftić, a belgrádi mentőszolgálat munkatársa. A támadásokban egy 34 éves férfi, egy 20 éves nő, majd egy 22 éves férfi sérült meg súlyosan. Mindennyiukat a sürgősségi központba szállították. A 20 éves nő megkéselésével kapcsolatban további információk szivárogtak ki. Az eset 21 óra tájban a főváros központjában történt, a nőt a nyakán, a mellkasán és a hasán szúrták meg, életveszélyes állapotban szállították el a mentősök, a késelő férfit pedig rövid időn belül elfogták.
0: Időjárás.
2: Ma a továbbiakban is felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet 30 fok körül lesz.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánság műsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Gál Gabriela felvételével nyitjuk ezt az órát Svédországba Drága Mihály családnak és aranyos unokáinak. Az Úr kísérje hosszú utazásukon, írja Irma mama, aki nagyon várja, hogy találkozzanak. Bács szőlőse Mulati Lilinek névnapja alkalmából küldi a dalt, és köszönti Gizi mama és Ádám bácsalmásról.

Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást, jó szórakozást és jó egészséget kíván barátja Pista. A Ranka kérésére is szól majd a Nóta csokor, továbbá Bács szülősre Neszvecskó Józsefnének és kedves családjának szép vasárnapot, kellemes zenehallgatást, Lilinek boldog névnapot kíván, szeretettel Piroska.

Németországba Paróczi Izabellának boldog névnapot kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabadkára Moncsák Árpádnak születésnapjára gratulál anyu és apu. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván, édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

István Barbinak boldog szülinapot és vidám gyermekkort kíván mama és Dávid. Hajdújárásra a nagymamájának, Karácsonyi Irénnek kíván jó étvágyat az ebédhez unokája Lea és párja Peti. Borbola Csabának kellemes havariamentes vasárnapot kíván felesége.

0: Parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064-973-86-87-es telefonszámon. 064-973-86-87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062-29-12-64-es telefonszámon. Tehát 062-29-12-64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon. 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: És a hirdetések után Vámosi János dala szól, Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kíván Bácsalmásról, Gizi és Ádám.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137,

0: Lásd az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkball.tv.
2: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

していればまあ

0: hogy szeretem, hogy elfelejtünk örökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, hogy szeretem, hogy elfelejtünk örökre.
1: Ludasra, István barát Nórának boldog születésnapot kíván Edvárd.
2: Rip-rop, rip-rop, malamó, upté-dabadé, upté-dabadaba, upté-dabadaba, upté-tyú, tyú, tyú, tyú, tyú. Ö, alaba, upté-upté-tyú, upté-dabadaba, upté-dabadaba, upté-dabadaba, upté-tyú. Alaba, upté-dabadé, upté-dabadé, upté-tyú, tyú, tyú, alaba, upté-dabadé, upté.

Margit néni kérésére húzza a nótát a Barna együttes. Szabadkára Illés Magdolnának és férjének nagyon szép vasárnapot kíván barátnője Rózsa. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt. Antinak mielőbbi jobbulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matétka és Anti Szabadkáról. Márki Renáta Németországból nagyon szépen köszöni a születésnapi jó kívánságokat, és Rózsa kérésére is szól a nóta.

Szabadkán drága anyukájának, Matétkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországra fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

0: reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert. Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alekszandar Vučić szerb elnök és Sinisa Mali pénzügyminiszter ma délelőtt az zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberrel állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jelentő nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics Stamenkovski. A szociális ügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabály részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelésű igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyermekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékében. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyermekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Fokozatosan újraindul a magyarországi közmédia hírszolgáltatása a július 7-i átmeneti leállás után, közölte az MTVA. Szombattól az M1 képernyőjén, a rádiókban és a digitális felületeken is megkezdődött az adások összehangolt helyreállítása. A folyamat hátterében az áll, hogy Horváth András vezérigazgató új hírszolgáltatási alapelveket adott ki. Az új struktúra biztosítja a lakosság hiteles és pártatlan tájékoztatását. A rádiók közül a Kossuth és a Bartók továbbra is közös műsorfolyamot sugároz, de július 11-től már friss hírblokkokkal jelentkeznek. A Petőfi, a Dankó, a Nemzetiségi és a Nemzeti Sport Rádió hírszolgáltatása pedig már a korábban megszokott idősávokban hallgatható. Az M1 Televízión egyelőre a képernyő alján futó hírszalagon olvashatók a legfontosabb információk, az élő stúdióadások és a politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként térnek majd vissza, olvasható a közleményben. Engedély nélkül is megtartották a Sörfesztivált Szabadkán. A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan idén sem kaptak zöld fényt az illetékes szervektől, hogy megszervezzék a kézműves sörfesztivált. Ezért DAC Sörfesztivál néven került megrendezésre az esemény a város központjában. A rendezvényt egyébként áramkimaradás zavarta meg, amely fennakadásokat okozott még a vezetékes ivóvíz ellátásban is Szabadka számos részén. Rúzsa Magdiék is Palicson hangolódnak a nyárra. A kishegyes énekesnő férjével és 3 gyermekével szombaton a Nyárhangoló Fesztivál több programján is megjelent. Rajongói pedig köszönthették, beszélhettek vele és néhány közös fotót is készíthettek. A család megnézte például Bíró Eszter és Varró Dániel gyerekeknek szóló irodalmi koncertjét és a Bor utcában is elsétált. Rúzsa Magdi augusztusban is visszatér Palicsra, 15-én nem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fog. Ugyanis koncertet ad a vajdasági közönségnek. A Nyárhangoló Fesztivál ma a Valmár együttes Fergetegesnek ígérkező koncertjével éri el csúcspontját, de természetesen egyéb programok is várják délután a Palicsra látogatókat.
6: Időjárás.
7: A továbbiakban is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja helyenként a 30 fokot. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok válthatják egymást, a hőmérséklet ugyancsak 30 fok körül alakul.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
8: Hallgasson bennünket!
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
5: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: És elérkeztünk az utolsó órához, amelyet az Omega felvételével nyitunk. Hajdújárásra nagymamájának, Karácsonyi Irénnek szeretné küldeni a dalt, és kellemes délutánt kíván neki unokája Laura és párja Viktor. Drága feleségének, Pötyötykének szeretné ezt a dalt kérni Maros Lellére, közelgő házassági évfordulójuk örömére. Jó egészséget kíván minden hallgatónak, Macelka László. Szabadkára Moncsak Árpinak boldog születésnapot, és még hosszú boldog éveket kíván a Paróci család Németországból.

Következő felvétel Aranka kérésére szól, valamint drága kedvesének Árpinak küldi a dalt, és szép vasárnap délutánt kíván Elvira.

Kedves rádió munkatársa, kedves Sziszi Manyika, vasárnapi ebéd, főzés, takarítás után a délutáni sziesztához küldöm nektek Zorán dalát, jó pihenést, szép délutánt kíván, Orsi!

Még útra a kedves maminak szeretettel szóljon a dal, szép vasárnapot kíván neki, millió puszit és ölelést küld, öcsi.

Tarts kormánt, muzsikus! Férjek 10 parancsolata. Először, feleséged kívánságának minden módon tegyél eleget, és soha se duzzogjál, ha sokat is akar. Másodszor, szabad idődben ne szökjél meg otthonról, hanem mulattasd ilyenkor a feleségedet. Harmadszor, feleségedet mindig a legszebbnek, legjobbnak és legokosabbnak tartsd, ha nem is az. Negyedszer, ha szomjas vagy, ne menj a kocsmába, feleséged csókjával oltsad otthon a szomjadat. Ötödször, kártyázni csak otthon a feleségeddel szabad, dohányozni pedig, ha ő megengedi. Hatodszor, feleséged főcét mindenütt dícsírd, akkor is, ha megbetegsző tűle. Hetedszer, legyél mindenben takarékos, hogy új ruha jusson a feleségednek minden hónapban. Nyolcadszor, ha a feleséged eltör a fejeden egy pár fazekat, tekintsd legnagyobb élvezetnek. Kilencedszer, ne kívánt, hogy a gyermeket a feleséged ringassa és tisztogassa, hanem ringass te magad és tisztogass te magad. Tizedszer, ne kívánd meg soha a más feleségét, és ne kacsingass a szép lányokra. Húzd rá!

0: Röszkére kormánya Zsuzsikának szeretettel küldi ezt a dalt családja, és jó egészséget kívánnak neki. A rádió kis csapatának szép vasárnap délutánt köszönjük.
1: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban? Hiszen olyan jól esik, hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt ülünk itt.

ő is neked örül itt. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jó.

jak rabba i szenojan jó lesike. Hogy a hangod újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk.

0: Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik.
1: És elérkeztünk az utolsó felvételhez. Margit néni kérésére szól, továbbá Aranka kérésére, Fődi Mátyásnak küldik a Puszta mérgesi csajok, Margitka kérésére is szól, ezen kívül Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Törökverának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nászasszonya. Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki és jó egészséget, Kevin és Patrik. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó egészséget, Isti, Kevin és Patrik.

0: Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánságműsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradót követően zenei válogatást hallhatnak majd. Megszokott időben 18.30-tól mesés percekkel várjuk Önöket. 20 órától pedig az aranyalbum jelentkezik. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Grösics Dániel, Nikolics Martin, Váradi Valentin, Farkas Ervin és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Beke Róbert, a Híradó főbb témái. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat Szerbiában. Argentina és Anglia bejutott a foci VB elődöntőjébe, és szó lesz a hűséges gólyák és a hűtlen pelikánokról is. Jönnek a részletek. A szülőgondozói törvény nem függeszti fel a meglévő jogosultságokat, hívta fel a figyelmet Milica Gyurgyevics, Stamenkovski. A szociálisügyi miniszter a napokban elfogadott jogszabályi részleteit ismertette a szerb közmédia műsorában. A szerb parlament által elfogadott törvény célja, hogy elismerje a sajátos nevelési, igényű vagy fogyatékkal élő gyermekeket gondozó szülők státuszát, anyagi támogatást és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintetteknek. A tárcavezető elmondta, hogy most először esik szó a szülők jogairól, hiszen eddig kizárólag a gyermekekéről beszéltek. Azok a szülők, akik napi 24 órában gondoskodnak gyermekükről, havi 65 ezer dináros juttatásban részesülnek, magyarázta. Hozzátette, a támogatás minden év március 1-én emelkedik, mégpedig a szerbiai átlagkeresetek növekedésének megfelelő mértékében. Hangsúlyozta azt is, hogy a törvény egyetlen jelenlegi jogosultságot sem függeszt fel. A gyermekek és a gondozásra szoruló személyek továbbra is megkapják az emelt ápolási és gondozási támogatást, valamint továbbra is igénybe vehetik a szociális védelem szolgáltatásait, mondta a tárcavezető. Szintén fontos előrelépés, hogy a szülő gondozók biztosítottakká válnak. Milica Gyurgyevics, Stamenkovski.
7: Október 1-től beléphetnek a jogérvényesítés rendszerébe. Az eljárást a lehető legjobban leegyszerűsítjük. Képzéseket tartunk majd a szociális központokban, a központ adja majd ki a végzést a szükséges dokumentumok alapján, a minisztérium pedig megköti a szerződést. Ez lényegében egyfajta munkaviszony. Formálisan, jogilag nem teljes mértékben, de lényegében abban a pillanatban létrejön egy munkaviszony, és a minisztérium a szerződéssel részletezi a mi kötelezettségeinket az irányukba.
6: Gőzerővel halad a belgrádi expo építése a nem mindig ideális időjárási viszonyok ellenére is. Alexander Vučić, szerb elnök és Siniša Mali pénzügyminiszter ma megtekintette, zuhogó esőben személyesen ellenőrizte a munkálatokat. Az államfő elmondta, hogy a nehézségek ellenére már látja a fényt az alagút végén, és a hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően Szerbia a lehető legjobb színben fogja megmutatni magát a világnak. A helyszíni bejárás során Vučić kiemelte, hogy a munkálatok a legmagasabb szabványok szerint zajlanak. Az épülő nemzeti stadion külső munkálatait jövő márciusig befejezik, míg a lakások már szinte teljesen elkészültek. A különböző kiállító pavilonok tervezetten szeptemberre állnak majd készen, a leginkább összetett feladatot jellemző nemzeti pavilon pedig utolsóként készül el. Az államfő leszögezte, hogy az expónak bármilyen nehéz is legyen, mindenképpen el kell készülnie a jövő téli határidőre. Hűséges gólyák és hűtlen pelikánok is élnek a belgrádi állatkertben. A park igazi zöld oázisként működik a szerb főváros szívében, ahova egyes állatok önként térnek vissza minden évben. Másikak pedig annyira megszokták már az emberek közelségét, hogy párkapcsolati drámáikat is a nyilvánosság előtt intézik. A belgrádi állatkert biológusa Óvári Krisztián mutatott néhány érdekességet. Sós Georgina összefoglalója.
7: Madagaszkári hangulat uralkodik a belgrádi állatkertben. A gyűrűsfarkú makik kicsinyeikkel együtt elégedetten hűsölnek. Bár a kifutó szigetet eredetileg kifejezetten nekik alakították ki, mégsem ők voltak az első lakók. Az itt élő gólyapár története egészen különleges. Az állatkert ugyanis állatmentő központként is működik, vagyis olyan egyedeket fogad be, amelyeknek segítségre van szükségük. Korábban két ellátásra szoruló gólya esett szerelembe egymással, és itt nevelték fel első fiókáikat. Az egyik kirepült fióka később visszatért Afrikából, és magával hozta a párját is. Ők építették meg fészküket a madagaszkári sziget közepén, ahol immár saját kicsinyeiket nevelgetik. Bár ezek vadon élő állatok, elrepülnek, majd visszatérnek, és úgy döntöttek, hogy az állatkertben élnek. A közhiedelemmel ellentétben az állatkert nem feltétlenül olyan hely, ahol az állatok be vannak zárva. Vannak olyan lakói is, amelyek saját maguk választják ezt a helyet otthonuknak, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Végső soron ez egy zöld oázis a város szívében, egy valódi vadon a város közepén, és ezt mindig öröm látni. Óvári Krisztián, a belgrádi állatkert biológusa, aki korábban a Palicsi állatkertben is dolgozott, egy másik, kevésbé hűséges lakót is bemutatott a nagy közönségnek. Nem ritka, hogy egy hím pelikánnak az egyik helyen van egy fészke az egyik feleségével, kicsit távolabb pedig egy másik fészke egy másik tojóval. A két tojó pedig nem is tud egymásról, és amikor mégis összetalálkoznak, abból bizony nagy dráma lesz. Érdekesség, hogy egykor a mi vidékeinken is éltek pelikánok, de az emberi tevékenység gyakorlatilag kiszorította őket. Ma már inkább az arab félszigeten fordulnak elő nagyobb számban. A belgrádi állatkertben azonban nagyon jól érzik magukat, aminek legfőbb bizonyítéka Nóla és Bozsana, akik új évkor keltek ki a tojásból. A belgrádi állatkert minden nap 9 és este 8 óra között várja a látogatókat. A belépő felnőtteknek 800, gyerekeknek 500 dinár, 3 éves kor alatt pedig ingyenes.
8: Sport.
6: Az angol válogatott Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyeddöntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben. Anglia még a szünet előtti hosszabbításban egyenlített, Bellingham lőtte a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, a 93. percben azonban Bellingham újra betalált, így az 1966-ban világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot a labdarúgó világbajnokság Kansas City-ben rendezett negyeddöntőjében. Messi a világbajnoki gólok és pályára lépések mellett már a VB gólpasszok terén is egyedüli csúcstartó. A 8-szoros aranylabdás a 10. átadásánál tart, amely után a csapata betalált. A svájciak 72 év után jutottak ismét el a negyeddöntőig, de a négy közé továbbra sem sikerült beverekedniük magukat. Az argentin válogatott Angliával játszik az atlantai elődöntőben. Halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Templombúcsút és falunapot ünnepeltek Kelebián, irodalomterápia, sport, álláskeresés, készségfejlesztés a Szabad Egyetemen. Jönnek a részletek. Templombúcsút és falunapot ünnepeltek Kelebián. A Divizio Apostolorum római katolikus templom zsúfolásig megtelt hívekkel, akik közösen emlékeztek meg az apostolok szétküldésének ünnepéről. A búcsú hangulatához a templom környékén felállított árusok is hozzájárultak, ahol a korán érkezők búcsúfiát és más vásári portékákat is vásárolhattak. Szabó Regina járt a helyszínen.
9: Az ünnepi szentmise előtt már sokan kilátogattak a búcsúba, ahol a hagyományokhoz híven cukorkát, édességet és apró búcsúfiát vásároltak szeretteiknek. Hosszú Ágota.
10: A búcsúnak nagyon nagy hagyománya van, ezt szeressük, minden évben van, ki szoktunk jönni az unokámmal, a kis dédunokával, és ha van rávaló, akkor vásárolunk, van olcsóbb dolgokat, ha még nincs, akkor csak nézelődünk. Meg hát többen szoktak lenni, de az idén valahogy nagyon megijedtek az időt is, nem nagyon akarnak.
9: És mit vásároltak épp?
10: Hát éppen cukorkát vásároltam, de az anyu megmondta, hogy ne vegyek nyalókát a kislánnak, mert azt nem akarja, hanem inkább vegyek el milyen puha cukorkát neki.
9: Nem csak édességek sorakoztak a standokon, a templom környékén kegytárgyakat, szobrokat és más vallási emléktárgyakat is kínáltak az árusok. Páfi Zsolt, árus.
8: A szobrokat mi öntjük, a páron festi őket, ez egy külön művészeti szintre ért el pár év alatt. Azon kívül mindenféle magyar kettárgyakat árulunk, szóval ilyen magyar zarándok, főleg zarándok helyeken is ilyen búcsúkon. Most, hogy mennyire kellendő? Igenis, meg kell találni a helyét és a módját, úgyhogy a vásárokba egyáltalán nem járunk, templomok elő és az emberek imádkozni járnak, és van. Van kereslet.
9: A Divízió Apostolorum, vagyis az apostolok szétküldésének ünnepéhez kapcsolódó templombúcsút ma már Európában mindössze 4 templomban tartják meg. A Kelebiai mellett egy horvátországi és 2 lengyelországi templomban, emelte ki Paskó Csaba helyi plébános. Kelebián 1936 óta őrzik ezt a hagyományt.
11: Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény időszak a faluban, hiszen a falu 90%-a mezőgazdasággal foglalkozik. Az aratások vagy befejeződnek ilyenkor, vagy nem. Az emberek ilyenkor épp, hogy még az előző nap a szalmapréselésből, vagy éppen cséplésből csak, hogy egy kicsit rendbe tegyék magukat, és a ház körül a búcsúra felkészüljenek, de mint ahogy lehetett látni, tehát egy teltházas. Hát a mai korhoz és a mai lehetőségekhez mérten én úgy gondolom, hogy azért ez egy én plébánosként nagyon örülök és nagyon elégedett vagyok.
9: A templombúcsú nem csak egyházi ünnep, hanem a falu egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Ilyenkor a helyiek és az elszármazottak is találkoznak és együtt ünnepelnek.
6: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezésében különleges vonós népzenei képzést tartottak, amelynek középpontjában egy egyedülálló oktatási módszertan és a tradicionális széki muzsika állt. A rendezvény délelőtti programjában Horsa István népzenész oktató mutatta be az általa kifejlesztett elméleti és metodikai rendszert a jelenlévő pedagógusoknak.
12: Van egy zenei műhelyem Komáromban, az Ördöngős Népzene Tanoda, ahol egy különleges módszerrel dolgozom, és hát igazából azt figyeltem meg, hogy hogyan tanultak annak idején a faluban a gyerekek zenélni, és ezt a módszert próbálom én alkalmazni. Ennek sok eleme van, csak nagyon röviden talán annyit, hogy a gyerekek az egyszerűbb hangszerekkel kapcsolódtak be régen a zenetanulásba, tehát nem hegedülni tanult senki kiskorába, hanem egy csellóval vagy nagybőgővel kapcsolódott be a zenébe, aztán sok éven keresztül azt csinálta, és aztán, aki nagyon ügyes volt, abból lehetett egyszer prímás.
6: Irodalomterápia, sport, álláskeresés, készségfejlesztés. Az idei Szabad Egyetem előadásainak és workshopjainak középpontjában az önismeret és a fejlődés állt. A 100 tábor lakó erre az évre búcsúzik a kishegyesi Kátai tanyától, ahol hasznos tudás mellett kapcsolatokkal, barátságokkal gazdagodtak. Paracki László és Sós Georgina riportja.
13: A Szabad Egyetemen az inspiráló előadások és workshopok mellett csapatjátékok és esti szórakoztató programok is helyet kaptak. A térség egyik legmeghatározóbb nyári ifjúsági táborának célja a kapcsolatépítés, a közéleti párbeszéd elősegítése és a gyakorlatorientált tudás átadása. A Palicsi Kovács Viktor először vett részt a rendezvényen.
14: A Makai Attilával volt egy workshopunk egy személyedzővel, és különböző témákat átbeszélgettünk, és én is folytatok jelenleg edzőtermes edzést, és új vagyok az egészben, és mondjuk egy hatalmas nagy rálátást adott az egészre, hogy mire kell odafigyelnem, hogy bírom jól csinálni a dolgokat, és ez igazából, ami nekem a legjobban tetszett.
13: Krizsán Szabina rendszeres visszajáró. Szerinte a hangulat az, amit az itteni fiatalok újra és újra meg tudnak változtatni, de az mégis mindig ugyanaz marad.
15: Minden évben megfigyelem, hogy milyen programok várnak, de sosem feltétlenül a programokért jövök. A hangulat az, ami miatt évről évre újra és újra visszatérek. Azok az emberek, akiket megismerhettem itt már ez az 5 év alatt, és azok az emberek, akiket most tudok majd itt megismerni. Igazság szerint én ezért járok vissza. De az, ami most az idei programon a legjobban megfogott, azok a workshopok voltak, hogy nagyon sok lehetőségünk volt választani, és én például sose találkoztam még irodalomterapeutával, és most volt szerencsém 4 napon keresztül ilyen foglalkozással részt venni.
13: A Szabad Egyetem szervezői szerint a résztvevők adják meg a rendezvény valódi értelmét, hiszen miattuk érdemes évről évre megszervezni a Szabad Egyetemet. Halász Zoltán, a WIFO alelnöke.
16: Idén igyekeztünk arra fektetni a hangsúlyt, hogy minél különlegesebb és minél szerteágazóbb témakörökben szólaltassuk meg előadóinkat, így nem ragaszkodtunk ahhoz a klasszikus formához, hogy kizárólag pszichológiával, kizárólag mesterséges intelligenciával vagy egyéb más témakörrel foglalkozzunk, és minden témakörből egy-egy szeletet megszólaltattunk.
7: Idén az eseményre 100 táborlakó érkezett, akik Zömmel Vajdaságból jöttek, de a partner szervezetektől is érkeztek, így az anyaországból, Felvidékről és Muravidékről is. A zárónapon kiosztották a legjobbaknak járó érmeket és elismeréseket.
6: Nagy érdeklődés mellett zajlott az Abigail nyári tábor a nagybecskereki Szatmári Karolina Katolikus Leánykollégiumban. 3 évvel ezelőtt indították útjára azzal a céllal, hogy az általános iskolába járó leányok kreatív, játékos foglalkozása keretében megismerkedjenek a kollégiumi élettel. Kecskés István és Dóra Aller riportja.
17: Idén először 2 Abigail tábor lesz. A vasárnap zárulóba 8-tól 11 éves korú lányok érkeztek, 2 hét múlva pedig az általános iskolák felsőseit várják. Sevarika Angéla szervező.
18: Tavalyi évben nagyon jó sikerült, jó visszajelzést kaptunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idén vágjunk bele 2 táborral. Reméljük, hogy egy nap majd megtetszik nekik a kollégium és kollégista lesz belőlük, most pedig egy felejthetetlen nyári élményt szeretnénk nekik nyújtani. Az idei évben Csukás István művére építettük a foglalkozásokat, ebbe a kisebb táborba a Kemény kalap és Krumplior című művet dolgozzuk fel velük.
17: A táborba 32 alsós lány érkezett Temerinből, Adáról, Torontálvásárhelyről, Szentmihályról, Tordáról és Szajánból. Szekrény Kira.
19: Ez a tábor nagyon jó, mert sok barátot lehet szerezni, és sok örömöt. Ez a tábor azért jó, mert itt több mindenkit megismerünk, több helyről.
17: A kreatív foglalkozásoknál az újrahasznosításra fektették a hangsúlyt. Losonc Anna Mária szervező.
20: Csütörtökön elkezdtek egy papírmasét a lányok, és ma megy a díszítési folyamat. Mivel tegnap voltunk az állatkertben, ezért pedig az állatokért lesz a fő szerep, ottan a tojástartókat fogják felhasználni a lányok. És az a lényege, hogy egy kicsit megtanulják értékelni azt, hogy ne vesszen semmi se kárba. Ez a lényege most a kreativitás részének. Emígy a játéké a főszerep főleg, vannak egyperces játékaink, és vannak egész délután és estét körbeölelő játékok.
17: Nagy sikere volt az érzelmi saroknak is, ahol a lányok kifejezhették a hangulatukat, érzelmeiket. Harnus Hanna.
21: Voltam mindenféle szomorú, vidám, boldog és mérges, de inkább boldog meg vidám.
17: A lányok ellátogattak Belgrádba, voltak fürdéssel egybekötött kiránduláson, az esték pedig közös imával és a beszélgetéssel zárultak. Megismerkedtek Bogner Mária Margit életével, és részt vettek a becskereki székesegyházban bemutatott szentmisén.
22: Időjárás.
6: A továbbiakban is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja helyenként a 30 fokot. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok válthatják egymást, a hőmérséklet ugyancsak 30 fok körül alakul.
23: Ami rólunk szól,
24: amiről Vajdaság beszél.
25: Információk, amikre támaszkodhat.
26: A 107,1-en.
27: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió. A legendák nálunk szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméter garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődne 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Fehérpuli kiskutyák eladók Szabadkán, érdeklődne 062 29 12 64-es telefonszámon, tehát 062 29 12 64. Szabadkán kiadó két egyszobás lakás teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámot. 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki... Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon...

0: a Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25 Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
5: A pajzsitóból kifogtuk az aranyhalat.
6: Nem varázsló, nem is jós.
7: A műsoretető Kis János.
8: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
9: Manu.
8: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
10: Indul a mandula!
8: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
11: Takataka, kisbikini, meg ilyesnek, takataka.
8: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
12: Legyenek ott!
8: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
13: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
8: Kis János,
14: nagy buli!
3: Ajánlót hallottak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.

0: ajánló következik.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is
5: a 107,1 MHz-en.
6: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Retro Kavalkád.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
7: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.
1: She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesében folytatjuk a Szekrénylakók történetét. Csík Mónika Szekrénylakók című könyvéből hallhattok egy hangjátékot, amely a Vajdasági Rádió és Televízió stúdiójában készült. Fogadjátok szeretettel!

0: Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. 20. mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert.
1: Mi lakik a szekrény fenekén? Mi motoz a szekrény fenekén?
0: Lénárd Róbert.

Orrturkász és a meseszi pillangó. Előző mesénkben mamus főtt kukoricát készített a gyerekeknek reggelire. A finom kukorica illat szekrényfenékre is beszivárgott. Mimi és Sipirc a konyha nevű helyre akartak szökni, azt remélték, hát ha elcsenhetnek néhány szemet, de útközben összefutottak egy fegyveres illetővel, akiről kiderült, hogy korábban már járt szekrényfenéken, és pompás történeteket ismer.

0: Te is hallottad?
1: Hallottam. De mi a csuda lehet ez?
0: Ez nagyon félelmetes.
1: Mintha rosszul lenne valaki.
0: Ez a kabátok felől érkezik.
1: Pontosabban a nagy kabátból.
0: Rákcsa!
2: Mi van Rákcsával?
1: Nem tudjuk. Furcsa hangokat ad ki.
3: Egyébként is látta valaki mostanában?
4: Én azóta nem láttam, hogy itt volt az ólomkatona.
2: Elbújt a kabátjában is annyi.
1: Rákcsa! Jól vagy?
0: Lehet, hogy nem is Rákcsa az, hanem valami betolakodó. Talán csak nem falta fel Rákcsát.
2: Várjatok, majd én előcsalogatom. Rákcsa! Nézd, mi van nálam!
5: Mi?
2: Zsebkendő! Finom zsebkendő! Textil!
5: Nem kell!
2: Micsoda!
1: Akkor csak beszélgetni gyere le!
5: Beszélgetni így is lehet!
4: Hé, Rákcsa! Újfajta portalanítási módszert fejlesztettem ki! Gyere, megmutatom!
5: Tojok rá!
4: Nem. Velőlem ott kuksolhatsz, amíg piros hó esik.
6: Szerintem csak hisztizik.
2: Másról lehet szó.
7: Még finomsággal se lehet előcsalni. Ez nem Rákcsára val.
3: Talán a falatozástól úgy meghízott, hogy nem fér ki a kabát zsebből.
1: Aggódunk érted, Rákcsa. Nagyon furcsán viselkedsz.
5: Furcsán is érzem magam, mintha elrontottam volna a gyomrom. És olyan szűkösnek érzem a bőrömet.
3: Hát annyi rákcsálástól nem is lenne.
8: Majd én segítek megfejteni a titkot. Elmesélek egy történetet. De fontos, hogy Rákcsa is hallja. Rákcsa, hallasz onnan a kabát zsebből is?
5: Hallak, hihetetlen mesék könyve.
8: Akkor jó. Orturkász, a rőthajú pásztor, szerette a telet. Nagyokat sétált a hegyekben a befagyott tengerszemek felé, majd tavaszodván saját készítésű ecsetjével mázolta be a kerítést, virágokat ültetett, és kiengedte aklából anyáját. Kevés szavú, torzomborz ember volt Orturkász, csak a kecskéihez

Pukpenc nevű kutyájához, és a szeplős orrú tanárnőhöz beszélt, ha az néha napján felvezetett a vízmosás melletti tisztáshoz egy-egy túracsoportot. Orturkász már évek óta nem ballagott le a hegyről. Bosszantotta, hogy a falusiak összesugnak a háta mögött, s gúnyolódnak rajta rossz szokása miatt, aminek a csúf nevét is köszönhette. Berendezkedett hát a kunyhójában. Telente pulóvert és bekecset készített magának, a szép idő beáltával pedig legeltetett, és a szeplősorú tanárnőt várta.

0: Mire kipattantak az első bimbók, a szeplősorrú tanárnő megérkezett. Három kíváncsi diákot hozott magával, és valami rajzokat, amelyeket izgatottan mutatott meg Ortúrkásznak. Arra próbálta rábeszélni, hogy szabad idejében kezdjen el házi kecskesajtot készíteni, amelyet jó pénzért eladhat majd az odavetődő turistáknak. A rajzok a sajt csomagolására kerülhetnének, javasolta. Ortúrkász hosszasan vizsgálta a papírlapokat. A sajt készítés ötlete tetszett neki, csak azt nem értette, miért kellene egy jóképű idegen képmását nyomtatni a csomagolásra. Hiszen saját magad szerepelsz a rajzon, csak kissé ráncba szedtelek, mosolygott a szeplősorú tanárnő. Ortúrkász ámulva nézett a tengerszem vizébe. Inkább hasonlított ezer éves jövendőmondóhoz, mint ahhoz a jól fésült sima arcú fickóhoz a rajzlapon.
1: A bozontom és a szakállam nélkül már nem én lennék, hanem valaki más, válaszolta.
0: Hajnyírás és némi borotvahab alig ha változtathat meg lényegesen bárkit is, csak a külsejét varázsolja előnyösebbé. Legyintett a szeplősorú tanárnő, és elmenőben még megígérte, hogy legközelebb olló és pamacs mellett zsebkendőt is hoz neki ajándékba.
2: Azért kellett megnyiratkoznia, hogy szebben mutasson valami sajton.
3: Inkább meg kellett volna ennie a sajtot szépítkezés helyett.
0: Attól tartok, nem figyeltetek fel a mesében rejlő bölcsességre. Pedig valami nagyon fontos dologra tanította a szeplősorú tanárnő Ortúrkászt. Rákcsa, te értetted az üzenetet, ugye?
4: Hát, talán.
0: Lenne kedved csatlakozni hozzánk?
4: Most inkább nem.
0: Sejtem az okát. De hidd el, nincs mitől tartanod. Gyere le közénk.
4: Hát, legyen.
3: Hát ez mi lett rákcsával?
4: Hát, talán az új mamuszbojt az oka. Túl sokat ettem belőle.
0: Próbál csak mozgatni a szárnyaidat.
5: A törékeny teremtmény lassan felemelkedett. Körbe repült a szekrényfeneket, majd újongva kiröppent az ajtórésen. A többiek sokáig néztek utána. A mesekönyv pedig belekezdett egy újabb mesébe. A mese arról szólt, hogyan változott egy falánk kövér ruhamoly ezüst színű pillangóvá.
6: Elhangzott Szekrénylakók, Csík Mónika mesejáték sorozata. Huszadik mese. Rádióra alkalmazta Lénárd Róbert. A zenét Bakos Árpád szerezte és adta elő. Ő zenésítette meg Csík Mónika Szekrénylakók című versét is. Előadta Perisics Diana. A szereposztás a következő volt. Hihetetlen mesék könyve Eloremina. Mesélő Giric Attila. Főcsutka Huszta Dániel. Alcsutka Németh Attila. Kiscsutka és Mimi László Judit. Rákcsa Figura Terézia. Sipirc Czernkovics Gabriella. Dugófej Pongó Gábor. Kajlagomb Sirmer Zoltán. Büdi Gombos Dániel. Hangmérnök Milorád Icsitovics. Szerkesztő dramaturg Lakner Edit. Rendezte Lénárd Róbert. A hangjátékot a Vajdasági Rádió és Televízió drámai szerkesztősége készítette.
7: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! A mai mesében a szekrénylakók utolsó történetét hallhattátok. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
9: A 107,1-en.
8: SMR.
9: SMR.
8: Önnek szól.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
4: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Olaszországban a zenét Modugno születése előtti és Modugno születése utáni időre osztják. Ő felszabadult volt a színpadon, előadta a dalait. Őt tekintik az első zene és dalszerzőnek, vagy ahogy hívták, cantautore, mert hogy a dalainak szövegét és zenéjét is ő szerezte. A Sanremo-i dalverseny nagy legendája, azokból az évtizedekből, amikor még két előadó adott elő minden szerzeményt, és valóban a dalok versenyeztek. Az Eurovízión is többször szerepelt. Előadó művész, filmcsillag és operaénekes is volt. 1984-es súlyos sztrókját követően visszavonult kicsit a zenéléstől, mivel egyik oldalára majdnem teljesen lebénult. A rehabilitáció ideje alatt politikával is foglalkozott. A torinói képviselőházban harcolt a hátrányos helyzetűek, a mozgás korlátozottak és mindenki más jogaiért. Modugno mester, vagy csak Mr. Volare, ahogy az olaszok hívják.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Amikor 1980-ban megjelent Frank Sinatra trilógia Múlt jelen jövő című lemeze, akkor mérföldkőnek számított. Soha előtte még egyetlen előadó sem jelentetett meg ehhez hasonló életutat összefoglaló anyagot. A múlt korongon régi nagy sikereit énekelte fel újra. A jelen volt az az összeállítás, amelyben előadta kedvenc kortárs darabjait. A jövőt pedig érdekesen láttatta. Mindenkinek tetszett, több Grammy-díjra is jelölték, a karmesteri pálcával pedig a szakma legendái Billy May, Don Costa, Gordon Jenkins és Nelson Riddle vezényelték a zenekart. Egyetlen ember fejezte ki nem tetszését, a híres rádiós Jonathan Schwartz. Ő a műsorában is elmondta, hogy Sinatra megénekelt jövőképe és az ahhoz kapcsolódó zenei anyag bődületesen gyerekes. Persze az öreg kékszemű betelefonált, de neki is volt véleménye, Schwartzot pedig rövid pihenőre küldték. A lemez mindezek ellenére itt maradt, kiállta az idő próbáját, ahogy Sinatra is, aki sokszor fogott padlót, de mindig felállt. Azt mondják, a New Jersey vérvonalnak köszönhette. Bruce Springsteen anyja fogalmazta ezt meg talán a legjobban. Egy zenegéből szólt a hangként is ismert művész dala, amikor odafordult fiához és csak annyit mondott: hallod ezt a hangot? Jól jegyezd meg, mert ő Frank Sinatra és New Jersey-ből származik.

Sammy Davis Jr. művész családból származott, folyton kereste a helyét a szórakoztatóipar fénylő csillagainak egén. Felnézett barátaira, és mindig mondogatta, hogy ő olyan akar lenni, mint Frank Sinatra. Az öreg kékszemű pedig annyit mondott erre, hogy miért lennél te egy Sinatra utánzat, amikor te lehetsz és vagy a legjobb Sammy Davis Jr. Milyen igaza volt, kiállt mellette akkor is, amikor bőrszíne miatt majdnem nem engedték, hogy megaludjon abban a Las Vegas-i szállodában, ahol fellépett. Aztán láss csodát, megágyaztak neki. A hangja senkihez sem fogható, táncos, komikus és énekes. 100 évente sem mindig születik hasonló, ő következik most.

Why can't you come back and dance? Please, Bojangles.

A hölgyet, akitől a következő három felvételt választottam, a Country Zene First Lady-ének is hívták. 1960 és 70 között 20 olyan dallal ajándékozta meg a közönséget, amely a country slágerlisták első helyére került. Sikereinek köszönhetően megváltoztatta azt a képet, amelyet előtte a női előadókról kialakítottak. Egy másik nagy énekes George Jones volt a férje. Házasságuk olyan volt, mint egy hullámvasút. Fantasztikusan indult, de gyorsan véget is ért. Nem élhette meg az aranykort, mert már fiatalon számos egészségügyi problémával küzdött. 26 műtéten esett át. 1998-ban fotelében aludt el örökre. 55 éves volt. A hangja azonban még mindig itt rezonál. Feledhetetlen.

0: Yves Montand hivatalosan egy nővel volt kapcsolatban élete végéig, ő Simone Signoret, francia színésznő volt. Persze a pletykák Marilyn Monroe-val és más színésznőkkel is összekötötték, persze ő ezekről sosem beszélt. A szóbeszédet félretéve egy igazi úriember volt. Edith Piaf fedezte fel, a legnagyobb sikereit pedig a Jacques Prévert és Joseph Kozma, azaz Kozma József párosnak köszönheti, hiszen úgy adta elő a megzenésített verseket, ahogy előtte és azóta sem tudta senki. Ő volt Párizs hangja. 1981-ben a legendás Olimpia színpadán adott egy bensőséges koncertet. Ezzel köszön el önöktől a szerkesztő, Agáti Gábor.
1: Des milliers, des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ha álmatlanság gyötri.
2: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. Esti koktél.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es,
1: a 70-es, a
2: 70-es,
1: a
2: 70-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Önnek is megette az Autorádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió. A

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

lying here next to me.